0: súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Most következzen egy rendhagyó interjú. Abból a szempontból elsősorban, hogy nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka. Mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra Kertész Mónikával, egy vasi fitnessterem az Iridium edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról lesz szó. Bízva abban, hogy sikerül az Önök számára érdekes műsort összeállítanunk. Kíván kellemes rádióhallgatást Önöknek, itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Most következzen egy rendhagyó interjú, abból a szempontból elsősorban, hogy nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka, mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra Kertész Mónikával, egy vasi fitnessterem az Iridium edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról lesz szó. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek, itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika. Kertész Mónikával, edzővel egyeztünk meg egy beszélgetésbe. Lehet, hogy a hallgatóknak talán olyan szempontból korai, hogy az ilyen jó tanácsokkal teli beszélgetés inkább január első napjaiban szokták meg a hallgatók, amikor új életet kezdünk, új életmódot, de azt hiszem, hogy új életmódot kezdeni sosincs korán, vagy sosincs későn, ezért érdemes egészséges életmódról, edzésről, egészséges étkezésről beszélni. Na szóval, ilyen gondolatok mentén fogunk most Kertész Mónikával beszélgetni. Mit gondoltál, hogy honnan induljunk el ebben a beszélgetésben?
1: Hát ugye az egészség, mint téma, az egy nagyon sokrétű dolog, és erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélgetni. Én például órákig tudnék. Közhely, de igaz, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk, de ugye mondhatnánk azt is, hogy ez egy nagyon kedves mondásom, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. És ugye el lehet gondolkodni, hogy ki mire asszociál az egészség szó hallatán. Azt gondolom, hogy talán a legtöbben arra gondolunk az egészség kapcsán, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, energikusak vagyunk, könnyedén el tudjuk látni a napi feladatainkat. És én azt gondolom, hogy mindenki tehet azért, hogy javítson az életminőségén, és ez nem is kell nagy dolgokra gondolni, kisebb változtatások is sokat jelentenek, és sokat tudnak jelenteni, hogyha valaki rászánja erre magát. Számomra az egészség az mozgás, egészséges táplálkozás, lelki egyensúly hármasát jelenti. Szerintem a mozgás maga az élet, hiszen az emberi test arra lett kitalálva és megalkodva, hogy mozogjunk. Gondoljunk csak a nagyszüleinkre, hogy milyen aktív életet éltek, és ehhez képest mi, mai emberek nagyon elkényelmesedtünk. Nyilván felgyorsult a világ, rohanunk, mindenhova autóval megyünk, minden gépek végeznek helyettünk, ami egyrészt jó dolog és könnyebbség, de nagyon elveszi az aktivitásunkat. És de mit lehetne tenni ez ellen, vagy mit tehetünk ez ellen? Én azt gondolom, hogy próbáljunk meg az életünkbe visszahozni a mozgást. Sokszor mondják szakemberek, hogy autó helyett gyalog menjünk, lift helyett használjunk lépcsőt, de azt gondolom, hogy ha nagyon sietünk, akkor mindenki szeretne minél előbb odaérni, és nem biztos, hogy ez megoldható és összehozható, de azt gondolom, hogy a napi tennivalók meg a rohanás közepette azért jó, hogyha tudunk szánni heti 2-3-szor arra időt, hogy mozogjunk, és akkor ez legyen minőségi idő, legyen olyan idő, ami rólunk szól, ami kikapcsol, ami feltölt, ami segít levezetni a stresszt, és ezt ugye nem csak a testünk, hanem a lelkünk is meghálálja, hogyha energiát és időt fektetünk

0: nincs éveleje, nincs fogadalmak időszaka, mi mégis most is ösztönözzük a műsor hallgatóit, akár már holnaptól életmódváltásra Kertész Mónikával, egy vasi fitness terem edzőjével. A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról van szó.
1: Én ugye fitness teremben dolgozom és edzősködöm, számomra a konditermi edzés a nagy szerelem. Nagyon régóta csinálom már, és nagyon szeretem, és szerintem nagyon hatékonyan meg lehet ezzel dolgoztatni a test minden részét, és itt szeretném egy kicsit eloszlatni az előítéleteket is a konditermekkel kapcsolatban, mert ugye sokan azt gondolják, hogy nem mernek bejönni, félnek, azt gondolják, hogy csupa kigyúrt pasi, meg bomba nő van itt, és hát mit gondolnának rólam, hogyha én bemennék ilyen kis kezdőként, kinéznének, kinevetnének, de nem ez a helyzet, abszolút nem ez a helyzet. Persze vannak izmos emberek, akik nagyon sok energiát beletesznek ebbe a sportba, de a többség az egyszerű húsvér ember, aki mozogni jár le, feszültséget levezetni, vagy a jó társaság miatt, mert egy kisebb családias a terembe, ez is megvan, és nagyon jó kis kapcsolatok tudnak kialakulni. Lehet kérni személyedző segítségét is, hogyha valaki nem ismeri ki magát a gépek világában, és fontos neki, hogy a gyakorlatokat, a mozdulatokat helyesen sajátítsa el. És ugye mindenhol vannak csoportos foglalkozások is, hogyha valakinek a szimpatikusabb, hogy csapatba jobban szeretne mozogni. De ugye nyilván nem kell mindenkinek fitnessterembe se járni, elég, hogyha rendszeresen kerékpározunk, kirándulunk, kutyát sétáltatunk, vagy épp a kertbe tevékenykedünk. Tehát mind nagyon jó, csak ugye minél többet mozogjunk, erre biztatok mindenkit.

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitness terem munkatársával.
1: És ugye egyrészt jót tesz a csontoknak, az ízületeknek, figyelnünk kell, hogy ne erőltessük azért meg magunkat, de a mozgás az mindig energikusabbá tesz, ellenállóbbá, endorfin termel, jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkbe, és aki nem hiszi, azt próbálja ki, úgyis jönnek az újévi fogadalmak, hogyha valamit, akkor ezt valóban érdemes megfogadni szerintem.
0: A mozgás mellett a táplálkozás is fontos alapelem, ugye?
1: Igen, a táplálkozás is nagyon fontos, amivel szintén nagyon sokat tudunk rontani az életminőségünkön, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, és így se drasztikus diétákra kell gondolni, meg le is beszélnék mindenkit arról, hogy koprolásra akarjon lefogyni, vagy ilyen nagyon drasztikus divatirányzatokat kövessen az étkezésbe, mert ugye ezzel a kilók egyszerűen lemennek ezekkel a drasztikus koprolásokkal, de annak a nagy része nem zsírból lesz, hanem izomból és vízből, az eredmény pedig nem lesz tartós, mert ha valaki elkezd újra egy picit is többet enni, akkor ugye jön ez a bizonyos jó-jó effektus, amit biztos sokan ismernek. Én itt is inkább a mértéketességet javaslom, és olyan jó szokások felvételét, ami hosszú távon sem okoz nehézséget. És itt is fontos, hogy tudatosak legyünk, figyeljünk arra, hogy ne ilyen ahogy esik, úgy huppanik módon, rohanva kapjunk be pár falatot, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor úgyis összeveszünk mindent. Ne az legyen, hogy az egész napos koprolás után este felfaljuk a hűtőtartalmát. Tehát, amire figyelni kell, hogy kerüljön több jó minőségű étel a tányérunkra, kevesebb félkész, tartósítószeres áru, kevesebb cukor, nem kell mindent megvonni magunktól, belefér, hogy néha nasizunk, vagy egy kis csoki, egy kis sütés belefér, nyilván nem lehet mindent megvonni, de ezek ne napi szintű és ne nagy mennyiségű csokik, chipszek legyenek. Próbáljuk meg minél több zöldséget, gyümölcsöt is beiktatni, és a cukros üdítők helyett is inkább vizet igyunk. És sokszor önmagában ezek a kis apró változások segítenek abban, hogy meg a heti egy-két alkalom mozgás, hogy meghozza az eredményt, és felélegzik a szervezet, könnyebbé válik. És mindig a kezdés nehéz, mindig az elindulás nehéz, hogyha valaki már elindul, úton van, akkor utána már minden jobb magától, én ezt tapasztalom.

0: az edzésben is, hogy ez egy cél, ne azonnal hűbele Balázs módon. Mi a tapasztalat, hogy mennyi idő múlva alakulhat ez szokássá bennünk? Mennyi idő kell, hogy már igényünk legyen erre?
1: Ugye igen, ez a jó hozzáállás, hogy el kell kezdeni, mindig az első lépésekor nehezek, de hogyha valaki már elindult, és mondjuk azt mondom, hogy heti 2-1 óra edzéssel már nagyon jól neki lehet indulni az életmódváltásnak, és tényleg a fokozatosság elvét betartva, lájtosabb mozdulatokkal, könnyedebb mozgással kezdeni, és lehet mindig egy kicsit jobban terhelni, hogy a szervezet alkalmazkodik ehhez. Hát kell egy 4-5 hét, hogy a szervezet reagáljon egyáltalán arra, amit csinálunk, tehát nem fog egyből jönni az eredmény. Úgyhogy türelmesnek kell lennünk, ez nagyon fontos. Tehát ne az legyen, hogy valaki elkezd, és akkor egy hónap múlva feladja, mert hogy nem történt semmi, holott mennyi mindent megtesz. Én azt gondolom, hogy az egy 3 hónap kell, hogy úgy látható legyen, és hogy elinduljon valami. Úgyhogy kitartónak kell lenni, türelmesnek, és ez már tényleg fél siker, hogyha valaki elindul és elkezdi.
0: Erre figyelnünk kell, hogy egyfajta olyan mixet próbáljunk a mozgásunkban összeállítani, hogy ilyen aerób gyakorlatok is, meg izomerősítők is legyenek, kell erre a kombinációra figyelni?
1: Ugye sokan a kardióra esküsznek, sokan csak a súlyzós edzésre. Én azt gondolom, hogy ezért kell valami, ha nem is súlyzós edzés, de valamiféle ellenállásos edzés, amivel az izmainkat meg tudjuk dolgozni. Ugye ez azért fontos, mert az izmok alkotják a váz szerkezetünket, tehát ők adják azt a formát, amit ugye szeretnénk elérni. Ha valaki csak kardiózik és fogy, akkor az izmok nem lesznek tehetek, akkor ez csak egy puha lapos test lesz. Tehát ha szeretnénk egy kicsit tehetséget és izomzatot, akkor mindenképp kell valami erősítő edzés, akár súlyzós, akár TRX, tehát bármi ellenállásos edzés, és mellette persze a kardiónak is ugye van jelentősége és létjogosultsága, ami ugye egy kicsit segít a szív- és érrendszernek a munkáját, és segít, hogy ez jobban működjön. Úgyhogy a kettőt együtt érdemes kombinálni szerintem.

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitness terem munkatársával.
1: És akkor még az, hogy tényleg ne egy lapos testünk legyen, akkor jön megint az étkezés, hogy ott pedig akkor a fehérjére is figyelni kell.
2: Igen, a fehérje is fontos, de a szénhidrát is. Tehát a szénhidrát sem mús, attól se kell félni, és azt se kell elhagyni, mert ugye sokan ilyenkor azt csinálják, hogy na, akkor teljes szénhidrát megvonás, ami hosszú távon nem vezet eredményre, és nem is jó. Egyrészt hozzászokik a szervezet, és elkezd tartalékolni, hogy nem kapja meg azt a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, amire szüksége van. A fehérje nyilván fontos az izmoknak, meg egy csomó folyamathoz szükséges,

0: kell a szénhidrát is, és ugye itt a jó minőségi szénhidrát a fontos, tehát ami nem a cukros, nem az egyszerű szénhidrát, ami a vércukorszintet megingadoztatja, hanem inkább az olyan szénhidrátok, amik összetettebbek, amik lassabban szívódnak fel, de szükségesek ezek is, igen, ahhoz, hogy energiával lássanak el minket, és az izmaink tehetek legyenek.
1: A mondataid között, amikor tényleg a mozgásra buzdít, az bennünket, eszembe jutott az a paradoxon tulajdonképpen, hogy mondod, hogy igen, hogy mozgásszegény életmódunk van, és tényleg egy csomó mindent most már kiváltanak az előfeszítéseinkből, a gépek, egyáltalán ez a civilizáció, és ez egy olyan faramúci dolog, hogy az, hogy ezektől a fizikai mozgásoktól, munka mozgásoktól így meg vagyunk kímélve, felszabadul a szabadidőnk, és a szabadidőnkben pedig hát nagyon sokan ellustulunk, szóval ez egy nagyon rossz folyamat.
0: Igen, egy kicsit rossz az irány, én is azt gondolom. Van egy nagyon jó animációs film, nem tudom, hogy ismered-e, vagy ismerik-e a hallgatók, a Wall-E című rajzfilm, ahol egy robotról szól, és hogy az emberiség jövőjéről, hogy mennyire minden gépek csinálnak, mindenhova ilyen kis szerkezetekkel mennek, tehát semmi mozgás, mindenki el van hízva, és én néha azt gondolom, hogy egy kicsit efelé megyünk, hogy tényleg nem elkényelmesedünk, tényleg nem vagyunk hajlandók megmozdulni, és ez nem biztos, hogy jó irány, és tényleg én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy használjuk a testünket, tényleg arra lett kitalálva, és sokszor azt gondolják az emberek, hogy egy fárasztó nap után, hogy nincs nekem már erőm mozogni, még fáradtabb lennék, ha bármit mozognék, de ez kicsit úgy működik, mint a kerékpár dinamója, hogy ahogy használjuk, úgy termeli az energiát. Tehát, hogyha mozgunk, ha használjuk az izmainkat, használjuk a szervezetünket, akkor olyan termelődik mindig annyi energia, ami kell. Még ha passzívak maradunk, passzívan éljük az életünket, akkor nincs mit termelődjön, mert a szervezet úgy érzi, hogy nincs szükség energiát. Tehát ez egy kicsit így paradoxon, de ez tényleg így működik.

0: A műsorban a testmozgás, táplálkozás, mentális egyensúly hármasának fontosságáról beszélgetek Kertész Mónika edzővel, egy vasi fitnessterem munkatársával. Te mikor és milyen okból kötelezted el magad a mozgás iránt, és mikor tudtad, hogy ezt te hivatásként is akarod és tudod választani?
1: Hát nem, ez nagyon érdekes dolog, mert tudni kell rólam, hogy én nagyon pici koromtól kezdve aszmás voltam. Ebből kifolyólag gyógyszereket vettem, iskolába felmented voltam testnevelésből, könnyített testnevelésbe jártam a középiskolába is. Tehát én mindenféle mozgástól rettegtem, ockodtam, csak megmozdulni ne kelljen. És valahogy főiskolán kezdett bennem érelődni az, hogy láttam olyan műsorokat, vagy olyan videókat, ahol láttam, hogy a mozgás milyen nagyszerű dolog, és milyen sokat ad, és akkor abban az időben kezdtem eljárni aerobikra, fitnessterembe, és valahogy akkor még csak egy időszakosan csináltam ezeket a dolgokat. Ilyen fellángolások voltak, és igazából 21 néhány éves koromtól szerelmesedtem bele ebbe az egész fitnesstermi mozgásba. Én nem fogyni szerettem volna, én azért mentem el, mert úgy éreztem, hogy mindig, hogy nagyon vékony voltam, szeretnék egy kicsit változni, erősödni, izmosodni, és én ilyen céllal mentem el, és megszerettem, nagyon megszerettem ezt a mozgást, megszerettem azt, hogyha az ember beleteszi a munkát, akkor igenis lehet változást elérni, és hát nekem ez már több mint 20 éves szerelem, és nem tudom elképzelni az életemet, hogy ne csináljam ezt, tehát nekem ez már olyan, mint a fogmosás.
0: És mondod akkor, hogy az asztma problémát is nem akadályozott meg a sportban sosem?
1: Igazából mire én elkezdtem, arra már, hogy úgy mondjam, elnőttem. Tehát ez a fiatal koromat kísérte végig, de biztos vagyok benne, hogy a mozgás segített abba. Tehát nyilván tüdőkapacitás, szív- és érrendszernek a kapacitásának a növelésébe, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebbe is jótékony hatása volt, igen. Még egy valamiről nem beszéltünk, bocsánat, kimaradt a lelki egyensúly, amiről ugye még nem esett szó, pedig ugye ez is legalább olyan fontos, mint a mozgás, meg a táplálkozás. Itt ugye főképp a stresszkezelésre az én időre gondolok, és olyan tevékenységekre, ami kikapcsol. Ugye ez mindenkinek mást jelent, valakinek ez az edzés, valakinek a jóga, vagy a meditáció, vagy valamilyen kreatív hobbi, mint egy festés, horgolás, tánc, zenehallgatás, bármi. De azt gondolom, nagyon fontos, hogy törődjünk magunkkal, a lelkünkkel is, és ne csak a rohanás, meg a napi tennivalók töltsék ki a napjainkat. Testünk is és a lelkünk is meghálja a törődést, és nem mindegy, hogy milyen minőségű az az élet, amit élünk, nem mindegy, hogy csak túlélünk, vagy tényleg élünk. Főleg itt az advent időszakban, a karácsonyra hangolódásban egy kicsit szerintem álljunk meg a rohanásba, és próbáljuk megtalálni azokat a pillanatokat, amik tényleg töltenek, és boldogát tesznek, és örömet adnak, és tényleg tegyünk magunkért, mert ez nagyon fontos.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Most arról lesz szó, hogy csinálják az olaszok, hogy finomakat esznek és közben nem híznak el. A divány.hu oldalon találtam Karsai Tíma írását, aki arról írt, ezért nem híznak el az olaszok, hiába esznek tésztát tésztával. Tudvalévő, hogy az olaszok nem spórolnak a kalóriával, hiszen a sok tésztaféle mellett számtalan édességük van, ráadásul reggelire is előszeretettel fogyasztanak valamilyen édes péksüteményt. Érthetetlen, hogy miért nincsenek elhízva, de megvan rá a magyarázat. Az olaszokról köztudott, hogy élik a dolce vitát, ami többek közt az ételekben is megmutatkozik. Ám hiába sok tészta, pizza vagy a fenséges panna cotta és tiramisu, kevés elhízott olaszt látni. És ez a statisztikákban is megmutatkozik. Egy 2023-as kutatás szerint Európában az olaszok a legkevésbé elhízottak, míg Magyarországon az emberek 59,9%-a el van hízva, addig az olaszoknál csupán a népesség 45,7%-a esik ebbe a kategóriába. Az olaszok titka. Az olaszok mediterrán ország lévén számos olyan ételt esznek, ami a mediterrán országokban alapvető élelmiszernek számít, a tengergyümölcsei, az olívaolaj, valamint a napérlelte zöldségek és gyümölcsök hatalmas kínálata áll a rendelkezésükre. Nem véletlen, hogy az úgynevezett mediterrán étrend is egy az étkezési reformok közül. Az olaszok ugyanis rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, a húsfélét pedig leginkább a hal és a baromfi képezi. Bár fogyasztanak tejterméket, főleg sajtformájában, erre utal az is, hogy délelőtt 11 után már nem isznak cappuccinót, mert hogy a tej a reggeli része. Nem maradhatnak ki az étkezésükből a hüvelyesek és a teljes kiörlésű gabona sem. Fontos még a vörösbor is, ami módjával fogyasztva számos előnnyel bír. Jó hatással van a szív- és érrendszerre, a vérnyomásra és a kettes típusú cukorbetegségre is. Azonban nem csak a bor, hanem a mediterrán étrend is hasonló jótékony hatásokkal bír, így nem véletlen, hogy az olaszok bár sokat esznek, mivel jó minőségű élelmiszereket fogyasztanak, nem látszik meg az alakjukon. A nem elhízás művészete a mindennapokban. Ugyan fontos maga az étrend, önmagában nem elég a jó alakhoz, mert hogy az olaszok számára az étkezés nem egy elkapkodott valami, és ebben is rejlik a titkuk. Az étkezések ugyanis általában a társadalmi élethez vannak kötve, a nagy lakomákat összekötik a lazítással és a beszélgetéssel, éppen ezért órákig is eltarthat egy-egy étkezés. Vacsora előtt és után jószerivel tesznek egy sétát a városban, ami az úgynevezett passeggiata. Ez igencsak fontos szerepet játszik abban, hogy megtartsák az alakjukat, de ha nem sétálnak, előszeretettel ülnek biciklire, ami ugyancsak égeti a kalóriákat. Reggelire jellemzően tejet vagy teljes kávét isznak, hozzá pedig pékárut vagy valami gabonafélét. Ebédre általában szendvicset fogyasztanak salátával, vagy egy kis adag tésztát esznek, amit kis szelet csirke vagy hal követ zöldségekkel. Bár sok olasz édesség van, ügyelnek arra, hogy ha édességre vágynak, különböző gyümölcsökkel csillapítsák ilyen jellegű vágyaikat. Kifejezetten szeretik a babot, ami remekül eltelít, magas a fehérje tartalma, még sincs benne sok kalória. Bár nem olyan leveskedvelők, mint mi, magyarok, többféle levesbe is tesznek babot, melyek jellemzően zöldséges vagy paradicsomos alapúak. Előszeretettel használják a balzsamecetet, mint ételizesítőt, így gondoskodva arról, hogy a salátákra nem kell majonézből készült, kalóriaadús dressinget készíteni. Ha a kedünk támad olasz módra étkezni, fontos, hogy törekedjünk a természetes házias ízekre, éppen ezért szeretik az ételeiket, mivel ezek kifejezetten ízletes finomságok, amiket jó enni. Minden régiónak megvan a maga különlegessége, amellyel még ízletesebbé teszik a fogásokat, így délen az articsóka igen népszerű, míg a középső régióban kedvelt ízesítő a szarvasgomba. Mivel az olaszok megtanulják, hogy hogyan kell jól enni, lelkiismeret furdalás nélkül tudják élvezni az evést úgy, hogy az alakjuk miatt sem kell aggódniuk. Ha mi is megpróbálnánk olasz életérzéssel, dolce vita módon fogyni, mellőzzük a különböző krémes szószokat a tésztákra, és készítsünk őket zöldségekből. A salátákra extra szűz olívaolajat vagy balzsam ecetet tegyünk, vagy használjunk citromot, fűszernövényeket és kapribogyót. Bár látszólag sokat esznek az olaszok, valójában inkább sokfélét, és mindenből egy keveset. Az is fontos, hogy ez az evés étkezés legyen. Adjuk meg a módját, figyeljünk az ételekre és arra, akivel elfogyasztjuk. Próbáljunk meg házi készítésű ételeket enni, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy egészségesebben étkezzünk, mintha rendelnénk vagy előre elkészített ételt vásárolnánk. Ha pedig jó ízűen megettük a finom falatokat, menjünk ki egy kicsit sétálni, és már is úgy élünk, mint az olaszok gondtalanul, élvezve az ízeket és nem aggódva a kalóriák miatt. Ez volt a divany.hu cikke arról, ezért nem híznak el az olaszok, hiába esznek tésztát tésztával. Karsai Tímea írta a cikket.

műsorunkban ismét online oldalak érdekes egészségügyi cikkei közt tallózunk. A következőkben a szívgyulladás lehetséges okairól lesz szó. A koronavírus elleni oltás szívre gyakorolt valós hatására derült fény, írja a divany.hu oldalon Diósi Szilvia. Sokakat aggaszt, hogy egyes koronavírus elleni oltások szívizomgyulladást okozhatnak. Egy új tanulmány azonban kimutatta, hogy maga a betegség sokkal súlyosabb szívproblémákhoz vezetett, mint a vakcina. A védőoltások a legtöbb ember esetében kevesebb kockázattal járnak, mint a megelőzni kívánt betegség. Az mRNA-s technológián alapuló COVID-19 vakcinák is ilyenek, azonban néhány oltottnál, különösen a fiatal férfiak esetében szívizomgyulladás alakult ki, ami sokakat megijesztett, írja a Time. Így függ össze a koronavírus elleni oltás a szív problémákkal. Egy új tanulmány szerint a szívizomgyulladás, amelyet gyakran az immunrendszer vált ki fertőzésre adott válaszként, kialakulásának kockázata a koronavírus elleni mRNA-s vakcina beadását követően alacsonyabb, mint a betegség okozta hasonló kockázatok. A kutatók olyan személyeket vizsgáltak, akik a 12 és 49 év közötti korban jártak, és szívizomgyulladással szállították őket kórházba Franciaországban 2020. decembere és 2022. júniusa között, amikor tömegesen adták be az oltásokat. Három csoportba sorolták a betegeket. Az elsőbe azok tartoztak, akiknek az mRNA-s oltás beadását követő 7 napon belül alakult ki a probléma, ezért szállították őket kórházba. A másodikba azok, akik a koronavírus fertőzésük kialakulását követő 30 napon belül kerültek kórházba, de az azt megelőző 7 napban nem kaptak mRNA-s vakcinát. A harmadikba pedig azok, akiknek a szívizomgyulladása más okokra vezethető vissza. Mindenkit 18 hónapig követtek nyomon. Kimutatták, hogy a vakcinával összefüggő szívizomgyulladásban szenvedők fele akkora valószínűséggel kerültek újra kórházba, szívvel kapcsolatos problémák vagy a betegség ismételt kialakulása miatt, mint a fertőzéssel összefüggő szívizomgyulladásban szenvedők, vagy azok, akiknél az egyéb okok miatt alakult ki kóros állapot. Koronavírus fertőzés esetén a szívizomgyulladás kockázata sokkal nagyobb, mint az oltás felvételét követően. Ráadásul a COVID más szív- és érrendszeri megbetegedéseket is okozhat. Ez volt a divany.hu cikke arról, a koronavírus elleni oltás szívre gyakorolt valós hatására derült fény, Diósi Szilvia írása.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

gyűjtünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból az édeső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Battyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
2: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
1: Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Battyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Battyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mann Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán magyar kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk viszont az észak-észak-nyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: still. Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: ami mennyi.
1: Most döntök magamról, de veled én a felnövő.
2: 99.8 Ráthangolva.

0: Mi magyarok.
1: Ahol kétszer kiill a nap, Torockó. Nehéz megállapítani, hogy itt megállt az idő, vagy csak lassabban múlik, mint máshol. Persze az idő fogalma is sajátságosan értendő Torockón, hiszen a székelykű bércének rajzolata miatt nyáron hajnalonta kétszer virrad fel a nap. Ezek után természetes, hogy a település arculata és népe is különleges. Egy tűzvész utáni újjáépítés eredményeként megmaradt egységes falusi építészete. Gyönyörű fehér házak, nagy ablakok, zöld zsalugáterek, fakerítések, nagy kapuk, a piac közepén emelkedő, fallal körbevett, méltóságteljes, unitárius templom. Torockó az egyetlen színmagyar helység az erdélyi Fehér megyében. A gondosan megőrzött régi szépségében pompázó Torockó megélhetést teremt, ami meg tudja tartani a lakóit. Ők pedig különlegesek. Róluk írta Jókai Mór Egy az Isten című szívbemarkoló, egyben lélekemelően gyönyörű regényét. A mű utolsó sorai így szólnak. A torockói nép munkáján áldás van, házaikban örvendező, elégedett nép, aki tanul, fárad, gyönyörködik, előre halad, békében él, világosságot terjeszt, embert megsegít, Istent imád, hazát szeret, nemzetet gyarapít. S ez az a történet, aminek nincs vége. Ne is legyen vége. 1999-ben Torockó Európa Nostra díjat kapott kulturális öröksége megőrzéséért. A Hungarikum Bizottság Torockó épített örökségét 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: hazám kebledre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hanvedre.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
3: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és a ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
2: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
4: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
2: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
1: Sporthírek.
2: Hetedszer bajnok a Falco. A Falco Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk, viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Közlekedési információk.
1: Burkolatfelújítás kezdődött Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os számú főút és a Vasi település közötti szakaszon lámpás irányításra kell készülni. Csak nem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon. Újra lehet valós idejű információnk a vonatok helyzetéről és a késésekről. Ismét elérhető ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de a vasúttársaság már keresi a megoldásokat, hogy bejelentkezés nélkül is működjön. A MÁV egy évvel ezelőtt kapcsolta le a platformot és a vonatinfót is. Vitézi Dávid tárcavezető szerint a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a vonatinfó helyreállításával. Közben pályakarbantartást végez a Gyesev a Szombathely-Vasvár-Zalaszentiván vonalon, ahol ma is pótlóbuszokra kell szállni. Elsőjétől, azaz hétfőtől pedig változik néhány szerelvény menetrendje. A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonalon több hajnali személyvonat is egy kismértékben módosul majd. Az indulási időket érdemes lesz figyelni.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszervíz támogatta.
2: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
4: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak!
2: És most!
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágy. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Battyány Örökség Központ ad otthon szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta Musa József zenekarvezető.
7: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élő zenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
6: Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Battyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az ökoiskola címet a körmendi Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában, az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
0: Sporthírek.
6: A körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A Viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a körmendet.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói Szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Mindent

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Körmend FM.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balogh Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
8: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és a ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
7: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batyán Satman László Múzeumban. egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. Negyedik alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdona a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
6: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
7: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arzenál drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
9: Sporthírek.
7: Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
9: Időjárás jelentés.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg, az égen csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk, viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
10: És most.
9: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Ébba Max indított az egyik slágerével a péntek délelőttünket, Sunfelt pedig már érkezik is LA Black és Vice társaságában. Én pedig szintén itt leszek, és hozom a következő órákban a kedvenceket. A 99.8 Körmend FM-en Hász Alai Balázs vagyok, és jó rádiózást kívánok! Hey!

Dupla élménnyel tért vissza a pop királya, egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szólóslágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneileg is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki filmszínházakban is elérhet.

0: tűzgyújtási tilalom lépett életbe ma. A tartósan száraz idő miatt a növényzet sokfelé erősen kiszáradt, így már egy eldobott cigarettacsikk, egy kipatanó parázs vagy egy kisebb szikra is könnyen tüzet okozhat, közölte a katasztrófa védelem. A tilalom az erdőkre, a fásításokra, valamint 1200 méteres környezetére vonatkozik. Ezeken a területeken a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani, és a parlag vagy gazégetés szintén tilos. A kertekben a grillezést és a bográcsozást ugyan nem tiltják, ám a mostani időszakban ott is különösen óvatosnak kell lennünk, figyelmeztetnek a tűzoltók. Túl nagy csapadékra nincs kilátás, bár némi remény van arra, hogy változékonyra fordul az időjárásunk a hétvégétől és június első napjaiban. Jöhetnek záporok, zivatarok nagyobb eséllyel, mint az előző napokban. Hogy valóban így lesz-e, nem sokára utána járunk. Péntek van, hamarosan hívjuk Pétervári Tibort, a Hungarometsz helyi észlelőjét.
1: Közlekedési információk.
0: Burkolatfelújítás kezdődött Baján-Senye térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os számú főút és a Vasi település közötti szakaszon lámpás irányításra kell készülni. Csak nem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik a Baján-Senyei szakaszon. Újra lehet valós idejű információnk a vonatok helyzetéről és a késésekről. Ismét elérhető ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de a vasúttársaság már keresi a megoldásokat, hogy bejelentkezés nélkül is működjön. A MÁV egy évvel ezelőtt kapcsolta le a platformot és a vonatinfót is. Vitézi Dávid tárcavezető szerint a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a vonatinfó helyreállításával. Közben pályakarbantartást végez a Gyesev, a Szombathely-Vasvár-Zalaszentiván vonalon, ahol ma is pótlóbuszokra kell szállni. Elsőjétől, azaz hétfőtől pedig változik néhány szerelvény menetrendje. A Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vasútvonalon több hajnali személyvonat is egy kismértékben módosul majd. Az indulási időket érdemes lesz figyelni.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszer bemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
5: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: És most
10: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
11: Remember the shed I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

0: Péntek van, mint mindig, ilyenkor most is hozzuk a részletes időjárás előrejelzést, és vissza is tekintünk egy picit az előző napokra, hiszen nem mindenütt ugyan, de hullott némi csapadék itt a Nyugat-Dunántúlon, és talán a modellekből, ha jól látom, akkor szombattól vagy vasárnaptól ismét lesz esélyünk erre. Itt van velünk Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője. Szia, mire számíthatunk hétvégén, illetve ma a következő időszakban?
1: Szervusz Balázs, hát ugye átvonult ez a hidegfront, labilizálta a légkört, heves zivatarok alakultak ki, csak nagyon gyors volt az áthelyeződés. Tehát ilyen 40-50-60 km/órás sebességgel mozogtak ezek az aktív cellák, kicsik is voltak, de annál aktívabbak, azért a környezetükben szélvihar is, hirtelen lefutuló csapadék, jégesés előfordult az országban, és itt a nyugati részen inkább ez a Egyházas Rádóc, Szentpéterfa, Rábagyarmat környéke azért 10 mm fölött kapott, ahogy én látom a kollégák méréseit. Hát itt sajnos nálam is csak 2 mm, valahol pedig szinte semmi, a szél az pedig utána ugyanúgy megjött, ugye, a pénteki napon a szárogató szél, ami szinte az egész tavasz jellemezte, ez az élénk szél a csapadékok után. Tehát mondom, azért nagyon veszélyes volt egyébként a helyzet, szupercellák is alakultak ki, ilyen falfelhőzettel, nagyon szép képeket lehetett látni az interneten, de hát általában ezek sajnos ilyen kis területre hoznak csak enyhülés, nem egy nagy területű frontátvonulás volt, ami szinte az egész országot megöntözni. Hát most ezt átvonulva a hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól is stabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot, hát bízunk bent, hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad. Tehát azért változékony lesz az idő, így június elején ugye azért már a hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt, a többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban. Inkább csak a május az, amiben azért voltak csapadékok. Hát éppen ott az Őrségben tegnap ránéztem, a Farkasfai állomása 90 mm körül volt éppen az eső előtt, tehát még ott akár 100 is lehet június 1-ig, de ezek ilyen kicsi kis részletek, meg hát azért az a rész alapvetően is tetvesen. Tehát mindenképpen várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul, még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azért látszik, hogy a napraforgó vagy a kukorica vetéseknek az jót tett, azóta meleg az idő, meg is indultak ezek a növények, de hát ugye azért a felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad, úgyhogy meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem áll, nem kár öntözni, bár a túlöntözés se olyan jó, úgyhogy inkább várjál langyos vízzel, hordóba állított, vagy ilyen vizes tartályban állított, langyos vízzel jobb, meg inkább csepegtet öntözés a növények tövéhez, mint nyakba önteni, mert azokat semmi nem szereti, se a paprika, se a paradicsom. Úgyhogy ilyenkor, hát várjuk a csapadékot továbbra is, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán, bár a május se volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-nek kellene hullani, hogy azért kicsit biztosabb legyen, nem csak a nyugat-magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.

A Plexus játszott a Város Rádiójában, a Körmend FM-en. A tűzgyújtási tilalom miatt emlegettük már a tűzoltókat, a hétvégi gyermeknap miatt pedig most ismét ezt fogjuk tenni, hiszen megint megnyílnak a vasi szertárkapuk, méghozzá a hónap utolsó vasárnapján, mint mindig most is gyermeknap alkalmából. A korábbi évek hagyományait követve itt a megyében is várják azokat, akik szívesen megismernék a tűzoltók és a laktanyák életét, a vasi katasztrófa védelem. A nyitott szertárkapuk rendezvény keretében május 31-én délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják majd az érdeklődőket. Itt Körmenden is, hiszen Vasban három hivatásos laktanya, köztük a miénk nyitva lesz. Emellett 4 önkormányzati tűzoltóság és a 16 önkéntes tűzoltó egyesület szintén várja majd a családokat a vasárnap. A körmendi gyermeknapon is kint lesznek egyébként a körmendi tűzoltók a pici kis autójuk, amelyet ki is lehet próbálni, úgyhogy a tűzoltókkal több helyütt is lehet találkozni most vasárnap itt Körmendán.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncolása. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Battyány Örökség Központ ad otthon szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
5: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akik nél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élő zenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
4: Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Battyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Battyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában, az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
0: Sporthírek.
4: A körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán magyar kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a körmendet.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk, viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol. Így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

megszólalnének át, mindjárt ugyanezt teszi majd Nagy Bogi Dash oldalán, mindenek előtt pedig a Green Day egy klasszikusát forgatom. Így megyünk tovább a város kedvenceivel péntek délelőtt. Köszöntök újra mindenkit! Éhász Szalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is!

visszatér a sziget nulladik napja, méghozzá igazi időutazással, jelentették be a szervezők a friss infókat. Augusztus 10-én, tehát a fesztivált megelőző nulladik napon olyan régi nagy kedvencek fogják megidézni a fesztivál hőskorát, mint a Faithless, a Marchiba vagy éppen Goran Bregovic. A cél, hogy a régi szigetelők és az új generációk együtt élhessék át azt az életérzést, ami miatt a Budapesti Nemzetközi Fesztivál több mint 30 éve különleges.

0: Megkezdődött már a jegyértékesítés a Kárpátia körmendi koncertjére, ami június végén lesz majd, tájékoztatott a Kulturális Központ. Közlemény szerint a koncertet a Batthyány Kastély udvarán június 26-án pénteken este 9-től fogják megrendezni. A jegyekhez a Batthyány Örökség Központban hozzá lehet jutni nyitvatartási időben. Ez a koncert már a város nyári kulturális program kínálatának a része lesz.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztor pincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink,

0: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: szeptemberben érkezik a hazai mozikba a Félrelépni szabad című magyar film. Orosz Dénes új romkomja a Cannes-i fesztivállal párhuzamosan zajló filmvásáron mutatkozott be. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint az alkotás hűtlenségről, féltékenységről és a szerelem próbájáról szól. A film egy jól ismert klasszikus újra gondolt változata vadonatúj köntösben. Ezt az új magyar mozit szeptember 24-től tűzik műsorra a hazai filmszínházak.
1: Mi hamarosan annak járunk utána, hogy vajon a mai napon mi a kínálat, illetve a hétvégén, főleg itt a Körmendi moziban. Jövök a részletekkel nem sokára.

0: mozi ajánló.
1: A varázslatos titokfa volt a premier ezen a héten itt a körmendi moziban. Ezt a családi kalandfilmet ma is meg lehet nézni 17 órai kezdéssel. Megy a Michael című film is, ezt már emlegettük a mai délelőttön. A Sinkovics Imre Filmszínházban 19.15-kor lehet beülni rá. Holnap pedig ismét látható az Ördög Pradát visel 2, ennek a kezdési időpontja szombaton 19.50 a körmendi moziban. Jó szórakozást! Girl,

0: 99.8. Görmend FM. A napslágere.
1: Újra csúcson a BTS. Visszatértek a srácok, méghozzá egy elég erős lemezzel. A K-pop világ sztárjai az Arirange anyaggal már 2 hete vezetik az amerikai albumlistát. A koron különlegessége, hogy a zenekar saját történeteit és érzéseit meséli el, miközben a cím egy hagyományos koreai dallamra utal. A 14 dalos anyag egyik kiemelkedő darabja, a Swim, amely pillanatok alatt a rajongók

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
7: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
6: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádas Dona a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
8: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
6: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
9: Sporthírek.
6: Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulkánenergia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
9: Időjárás jelentés.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
10: És most.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
11: 99.8.
0: Körmend FM.
11: Körmend FM.
0: Ebben az órában.

Tiesto után egy remek trió, Joe Corey, Jax Jones és Charlie XCX érkeznek hozzánk egy közös felvételben, aztán hozom a további kedvenceinket is, még egészen délig, addig szor ugyanis a péntek délelőttünk itt a 99.8-on a Körmánda FM-en, ahol Hászalai Balázs kíván erre 60 percre is kellemes időtöltést.

Balaton, napsütés, világsztárok, mindenért itt a nyár, és közeleg a Paloznak Jazz Picnic is. A hangulatos fesztivál majd augusztus elején fogja várni a közönséget. A jazz, a pop és a soul találkozik, mint mindig most is a Balaton felvidék egyik legszebb helyszíne. A fellépők között több nagy név is ott lesz, például Gregory Porter, Ella Ira, vagy éppen az Earth, Wind & Fire Experience. A szervezők szerint a Jazz Picnic igazi közösségi találkozópont lesz idén is, hiszen a zene és a hangulat összehozhatja az embereket, a Balaton közelsége pedig pláne. Színpadra lép egyébként megint Rick Astley, ő ismét érkezik Paloznakra, és most hozzánk is.

0: a Körmend a Femen a 99-80 népszerű attrakció látogat a körmendi gyermeknapra. A vasárnapi programot a Batthyány kastélyban és annak környékén tartják, a délutáni órákban Kádár Ferkó vásári hangulatot árasztó fotószínháza is látogatható lesz a rendezvényen. Ráadásul Ferkóval és a hátterével ingyen fényképezkedhet mindenki.
1: Óriási nagy háttereink vannak, magyar polgári és népi hátterek. Erre a hétvégére, a gyereknapra a fagyis hátteret visszük, illetve visszatérünk vele, mert már egy 6-7 évvel ezelőtt már voltunk itt a gyönyörűséges kastélyparkba, és akkor is a fagyis háttérre fényképezkedtünk, és nagyon nagy sikere volt, és hát bízunk benne, hogy ez a hétvége is ilyen lesz. Igyekszünk olyan ruhadarabokat, olyan eszközöket begyűjteni, elkészíteni, ami a szüleink és a nagyszüleink időszakába, vagy akár a déd szüleink időszakába származnak. Fotók, azokat beöltöztetjük, megcsináljuk, felújítjuk, és ezzel fényképezkedünk, és akkor az emberek egy kis időutazásban vehetnek részt ezáltal, hogyha beállnak hozzánk, és ezt a digitális technikával lefényképezzük az embereket, és e-mail címre kiküldjük nekik. Térítésmentes, ezt mindig a szervezők ajándéka a látogatók részére. Öltözködésünkben is a gép is úgy néz ki, mintha régi, de ráírjuk azt, rá van írva a gépünkre, hogy digitális fényíró, ez egy kis illúzió. 19 éve kezdtük el a Budai Várban mesterség ünnepére, egy nagy disznós háttérrel, egy disznóvágóssal, és azóta már több mint 40 féle hátterünk van, és mindig megújulunk, mindig újabb-újabb háttereket készítünk, de a legfontosabb az, hogy ezt szeretjük csinálni, és most már nem csak én és a feleségem, hanem a három gyerekünk is részt vesz ebben, és többször úgy, hogy két vagy három helyen tudunk élni, szeretjük, és ezt gondolom ez azért látszik is.
0: A körmendi gyermeknap a Batthyány kastélyban, az udvaron, az oldalkertben, valamint a várkertben és a színházteremben zajlik majd vasárnap. Kádár Ferkó fotószínháza 14 és 19 óra között fog üzemelni a kastély udvaron.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
4: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
7: Reklámot hallottak!
2: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Vannak olyan slágerek, amelyek már első hallgatásra megmaradnak az emberben. Legyen az a szöveg, a dallamvezetés, vagy éppen a hangulat. Milyenkor mindig magunkkal viszünk valamit a zenéből. Freddie korábban megjelent angol nyelvű szerzeménye ugyanilyen hatással volt Lotfi Beggyre, aki nekilátott, hogy elkészítse a saját verzióját a Pain and Glory című felvételből. A lemezlovas és az énekes kapcsolata 8 évvel ezelőttre nyúlik vissza, akkor a 2018-as jégkorong világbajnokság apropóján már megjelent egy közös trackjük. Most pedig itt a következő, tempósabb, táncolhatóbb verzióban született újjá az egyébként fontos mondani valót hordozó dal. Freddie ugyanis arról énekel, hogy az életben hajlamosak vagyunk néha elveszíteni a motivációt, de minden, ami velünk történik, a fejlődésünket szolgálja.

0: Justin Bieber egy tavalyi slágerével, a Daisy című nótával zárjuk le a péntek délelőttöt. Köszönöm szépen, hogy velem jöttek, tegyenek így a folytatásban is, hiszen a város kedvencei szólnak, majd mindjárt a legjobb magyarok a hazai Turmixban, 13 óra után pedig Tóth Cili veszi át a mikrofont. Érdekes témákkal, jó kis hétvégi programajánlatokkal, és persze a kedvenceink elé. Hászalai Balázs vagyok, köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, és nagyon szép hétvégét kívánok.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
5: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
5: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
8: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akik nél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
7: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs Kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mann Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában, az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzúzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
1: Sporthírek.
7: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A Viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
1: Időjárás jelentés.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: kirepcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirepcsorog a véremben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hogy maradjál.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
3: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
2: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyéshegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
4: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kasza kapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
2: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
1: Sporthírek.
2: Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulkánenergia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk, viszont az északi-északnyugati szél, de erős széllökések is előfordulhatnak néhol, így napközben 24 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Ja, beampörök már a délutánit a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tuczili vagyok, ötig pedig itt leszek az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, meg persze jó zenékkel. Bíró Csongor után, ha Oszáncán megyünk tovább, érkezik a Pool Shoes, de hamarosan hozom a legfontosabb közlekedéssel kapcsolatos infókat is, amelyeket önöktől is várok a Körmend FM Facebook üzenetére. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Közlekedési információk.
1: Ma is érdemes azért a térségben körültekintően autózni még a kora délutánban, hiszen forgalomkorlátozás van a Pankasz-Ivánc összekötő úton kasszálás miatt, illetve kátyúznak a Magyar-Szombathat-Csákány-Doroszló összekötő úton, mintegy 32 kilométer hosszan útszűkület van érvényben. Közműépítés miatt pedig az Őri-Szentpéter-Mária újfalú összekötő úton is ugyancsak útszűkületre kell számítani. Szombathely elkerülő szakaszán a 86-os főút és a Rumi út találkozásánál pedig csomópont felújítási munkálatok miatt félpályás útzár van érvényben, jelzőrös, illetve jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni az autósok. A hétvégén pedig kamionstopp van, illetve jó idő lesz, úgyhogy szerintem nagyon sokan indulnak útnak a Balaton felé, úgyhogy érdemes mindenképpen időben tájékozódni az esetleges torlódásokról, illetve forgalomkorlátozásokról. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói Szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Los Frequencies és a The Feeling Salt 99.8-on. A tegnapihoz hasonló időben van ma még részünk, 27 fokos maximumokat mutatnak a hőmérők. Hűvösebbnek érezzük az időt, ez tény és való, viszont nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy ha a délutánt kint töltenik, akkor mindenképpen védjék a bőrüket. Viszont nem mondok bővebb időjárás jelentést, azt majd Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallhatják itt a 99.8-on a délután folyamán, hogy mire számíthatunk ezen a hétvégén, na meg a jövő hét elején mennyire lesz melegünk, illetve kell számítani csapadékra. Szóval a délutánban még érkezik majd állandó időjárás szakértőnk, Pétervári Tibor. A folytatásban pedig mi most Miley Cyrus-szal megyünk tovább. Dream is One, ez a jó kis dalszól a Körmend FM-en.

Közelítünk az első óránknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban, kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infokat, majd pedig jövök vissza és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől. Martin Garrix, Jeez és Sasha Sloan, illetve Bibi Rex és a Faithless egy-egy sikere szól még nálunk a hírek előtt. Jó rádiózást!

0: hangzom.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
1: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
4: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
7: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
6: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán általános iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
1: Sporthírek.
6: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
1: Időjárás jelentés.
6: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak, délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99-87 utolsó délutánja, hiszen péntek van, május 29-e, hétfőn pedig június 1-e, ami azt jelenti, hogy belelépünk az első nyári hónapba, és az iskolások is fellélegezhetnek, hiszen már kezdődik a visszaszámlálás szépen lassan, még egy jó bő 2-3 hét van hátra az iskolából, ezt pedig úgy gondolom, hogy mindenki fél lábbal kibírja, és hát a munkaidőből sincs sokunknak már sok hátra, úgyhogy ehhez igyekszem hozzájárulni, hogy minél inkább felpörögjön a folytatásban is, úgyhogy Harry Styles és az As It Was Szólén Tóth Cili vagyok, tartsanak velem a folytatásban is.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen holnap immáron 55. alkalommal szervezi meg a hagyományos májusfa kitáncolást a körmendi Béri Balogh Ádám néptánc együttes, amelynek keretein belül immáron a 30. Szivárvány regionális gyermek néptánc fesztiválra is sor kerül, illetve a körmendi Batthyány Örökség Központ színházterme ad ennek a néptánc fesztiválnak otthont. Mintegy 400 gyermek fog táncolni, illetve részt venni ezen a fesztiválon, amely délelőtt 10:30-kor veszi kezdetét. A néptánc gála, illetve a májusfa kitáncolás délután 5 órakor lesz majd. A néptánc gála természetesen a szabadtéri színpadon, ezt követi majd a Ritmus a zenekar koncertje 6 órától, majd pedig 7:30-tól táncházra várják az érdeklődőket. Tehát 55. májusfa kitáncolás a Batthyány Örökség Központ kastély udvarán, illetve a színházteremben. Én kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek, menjenek el, és érezzék jól magukat, nézzék meg a táncosokat.

0: paradise.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Clean Bandit, Marina és Lewis Fancy Baby című közösen forgott a 99-80-on, a folytatásban pedig Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője hozza a legfrissebb időjárással kapcsolatos információkat a hétvégére, illetve a jövő hétre.
1: Elvonult ez a hidegfront, labilizálta a légkört, heves zivatarok alakultak ki, csak nagyon gyors volt az áthelyeződés. Tehát ilyen 40-50-60 km/h sebességgel mozogtak ezek az aktív cellák, kicsik is voltak, de annál aktívabbak, azért a környezetükben szélvihar is, hirtelen lefutuló csapadék, jégesés előfordult az országban, és itt a nyugati részen inkább ez a Egyházas Rádóc, Szentpéterfa, Rábagyarmat környéke azért 10 mm fölött kapott, ahogy én látom a kollégák méréseit. Hát itt sajnos nálam is csak 2 mm, valahol pedig szinte semmi. A szél az pedig utána ugyanúgy megjött ugye a pénteki napon, a szárogató szél, ami szinte az egész tavasz jellemezte, ez az élénk szél a csapadékok után. Tehát mondom, azért nagyon veszélyes volt egyébként a helyzet, szupercellák is alakultak ki, ilyen falfelhőzettel, nagyon szép képeket lehetett látni az interneten, de hát általában ezek sajnos ilyen kis területre hoznak csak enyhülést, nem egy nagy területű frontátvonulás volt, ami szinte az egész országot megöntözni. Hát most aztán ezt átvonulva a hét végén ilyen mérsékelten meleg idő lesz, 25 fok körüli hőmérséklettel, majd az északkeleti szél is mérséklődik, sőt majd vasárnap ilyen dél-délnyugatira fordul, és onnantól instabilizálódik megint majd a légkör. Hát a modelleknek a jelentős része azért így szombat, vasárnaptól, akár több napon át, vagy a jövő héten többször is ad csapadékot, hát bízunk bent, hogy ezek azért már országosan is, meg nagyobb területre hoznak jelentősebb csapadékot, és a hőmérséklet is marad általában ilyen 25 fok körül. Egy-egy napon, amikor nem esik és több órára kisüt a nap, ez ilyen 10-12 óra nyilván, akkor 25 fok föl is, mert a csapadékosabb napokon meg 25 fok alatt marad. Tehát azért változékony lesz az idő, így június elején ugye azért már a hétfői nap a meteorológiai nyár első napja, tehát lassan lezárjuk a tavaszt, a többségében ez száraznak mondható lesz majd az országban, inkább csak a május az, amiben azért voltak csapadékok. Hát éppen ott az Őrségben tegnap ránéztem a Farkasfai állomásra, a 90 mm körül volt, éppen az eső előtt, tehát még ott akár 100 is lehet június 1-ig, de ezek ilyen kicsi kis részletek, meg hát azért az a rész alapvetően is tetvesebb, mert mindenképpen várjuk még a csapadékot, egyébként itt nyugaton még mindig nem állunk rosszul, még abból a csapadékból táplálkozunk zömmel, ami a hónap közepén hullott, azért látszik, hogy a napraforgó vagy a kukorica vetéseknek az jót tett. Azóta meleg az idő, meg is indultak ezek a növények. De hát ugye azért a felszín ilyenkor, amikor ennyire száraz volt az előző időszak, gyorsan kiszárad. Úgyhogy meg akik kiskertet is művelnek, hobbikertészek látják, hogy egy-két nap után azért már nem állt, nem kár öntözni. Bár a túlöntözés se olyan jó, úgyhogy inkább várjál langyos vízzel, hordóba állított, vagy ilyen vizes tartályban állított, langyos vízzel jobb, meg inkább csepegtet öntözés a növények tövéhez, mint nyakba önteni, mert azokat semmi nem szereti, se a paprika, se a paradicsom. Úgyhogy ilyenkor, hát várjuk a csapadékot továbbra is, hát bízunk benne, hogy júniusban aztán már a május se volt olyan rossz, azért országosan sem, de azért júniusban legalább egy területi átlagban egy 80-100 mm-re kellene hullani, hogy azért kicsit biztosabb legyen nem csak a Nyugat-Magyarországi, hanem az alföldi helyzet is csapadékilag.
0: Így alakul tehát a hétvége időjárása, illetve a jövő hét eleje. Pétervári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb infókat. Egy hét múlva ismét várjuk az éterben. Jó.

0: Egy újabb óra vége, úgyhogy Lakosi Gabinak adom is át a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat, a következő órában pedig a körmendi erőemelők ifjú titánjai és edzőjük Vas László lesz a Körmend FM stúdiójának vendége, velük beszélgetünk annak apropóján, hogy nemrégiben egy rangos eseményről nagyon szép eredményekkel értek haza. Tartsanak tehát a következő órában is velünk.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
5: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A Vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
8: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkek tüzet gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
7: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdona a Cseresznyés-hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
9: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassza beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
7: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arzenál drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
1: Sporthírek.
7: Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulkánenergia Kft. Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
1: Időjárás jelentés.
7: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Hát szeretettel köszöntöm a mai vendégeimet itt a Körmend FM stúdiójában, mégpedig a KSE erőemelő szakosztályának versenyzőit és képviselőit. Az apropó pedig nem is lehetne talán szebb, hiszen fantasztikus eredményekkel tértetek haza a Tisza-Kécskei Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupáról, ahol több első és dobogós helyezést is sikerült megszereznetek. A sikerek mellett pedig már a következő nagy kihívással, a csehországi Európa-bajnokságra is készültök. Szóval beszélgetünk ma mindenről, eredményekről, felkészülésről, közösségről, aztán talán az elején arról is, hogy miként fejlődött az erőemelés Körmenden az elmúlt években. Sziasztok!
1: Hello.
2: Jó napot kérlek!
3: Szia!
0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és először is gratulálok az eredményekhez. Kezdjük egy kis visszatekintéssel legelőször, hogy honnan indult ez az egész erőemelés itt Körmenden?
3: Hát én 46 évvel ezelőtt a körmendi súlyemelőteremben mentem le. Én nem súlyemeléssel kezdtem, hanem talán még mi vittük le az első fekvenyőpadot, és akkor tettem, az volt Körmenden az első terem, ahol lehetett fekvenyőni.
0: És azóta fölfelé íveltek?
3: Igen, többfelé is fölfelé ívelünk. Akkor átalakították a súlyemelő termet. Fele rész kondicionáló terem lett, fele rész edzőterem, majd a labdarúgó pályán is nyílott egy kondicionáló terem, majd a kauzéten is egy. Akkor egy volt súlyemelő fiú, az egy újabb termet nyitott a foci pálya mellett. Hát az enyém meg körülbelül 4 éve működik. Otthon a családi ház háta mögött van egy 62 négyzetméteres edzőterem, és ott edzünk a gyerekekkel.
0: Ha jól tudom, akkor te többszörös világbajnok is vagy.
3: Igen, világbajnok is vagyok, meg 2019-ben sikerült egy világcsúcsot nyomnom Chicagóban.
0: És azóta te milyen szerepet töltesz be?
3: Úgymond edzőszerepét töltöm be. 2019-ben nyomtam utoljára nagy súllyal kint Chicagóba. Azóta szögre akasztottam a rudat, vagy hogy mondjam. És akkor utána elkezdtem gyerekekkel, barátokkal edzeni. A lányok, a kislányokat megelőzően voltak lányversenyzőink. Bálfalvi Zsanett, aki sérülés miatt hagyta abba. Habona Inger Móni, aki lovasbaleset miatt hagyta abba. Vannak fiú versenyzőink is. A cseh világbajnokságra az egyik fiúval úgy készülünk, hogy szeretnénk kijutni az Almat Masszikra. Ott 222,5 a limit, amit meg kell neki nyomni ifjúsági kategóriában, 67,5 kg-ba, és kérjük a bevizsgálását is.
0: Azért itt említetted, hogy már a fiatalokat megelőzően is voltak hölgyek, akik
3: Igen.
0: ebben a sportágban versenyeztek.
3: Igen.
0: Tulajdonképpen kik vannak többen, a fiúk vagy a lányok?
3: Hát most nálam egálban vannak, de a fiatalok között többen vannak lányok, bátrabbak, erősebbek, nagyobb a szájuk, bátrabban jönnek. A fiúk egy kicsit félszegek, azok nehezebben jönnek le a terembe. Tehát ez a sportághoz kell azt tudni, hogy először is le kell jutni a terembe. Ha a terembe lejutottál, akkor a következő lépés az, hogy el kell tudni menni versenyre. Ha elmentél versenyre, akkor már kvalifikálnod is kellene magad nemzetközi versenyre. Itt ezek a lépések, hát a fiúk azok egy kicsit nehezebben szánják rá magukat.
0: Pedig aztán nem egy kifejezetten női sportról beszélünk.
3: Nem női sport, de a világ az folyamatosan alakul át. Nagyon csodálatos testépítő hölgyek vannak, nagyon csodálatos erőemelő hölgyek vannak, nagyon csodálatos birkózó hölgyek vannak, tehát a világ változik.
0: Egy rövid szuszanásnyi szünet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést a Körmendi Erőemelők Sport Egyesület tagjaival és azok vezetőivel.

0: Hallani fogják majd a hallgatók is, nagyon jó hangulat itt a stúdióban, hiszen vendégeim a Körmendi Erőemelők Sport Egyesület tagjai, Köbli Panka, Cserkuti Hanna, Simon Zsófia, Antal Zoárt, és természetesen edzőjük, Vas László. Velük beszélgetünk, hiszen nemrégiben Tiszakécskéről gyönyörű szép eredményekkel tértek haza a fiatalok, és már készülnek a csehországi EB-re. Sok mindenről szó volt már az előzőekben, de lányok, nyugtassatok meg, hogy ezért a fiúkat nem bántjátok.
1: Nem.
2: Hát ez se teljesen igaz, mert tegnap előtt Skander bajnokságot szerveztek egymás között edzés után, és az ifjú hölgy nyert, a Hannáska.
1: Hát igen.
0: Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
2: Az egyesületünk az 13 fővel van alakulóban, és 9 darab versenyzővel veszünk részt a versenyünkön.
0: Milyen korosztályok vannak?
2: A legfiatalabb a Köbli Panka, ő még nem töltötte be a 15-öt a mi szomorúságunkra, tehát külön engedélye próbáljuk elrendezni, hogy tudjon indulni az EB-n, hanem akkor sajnos az amatőrök között kell neki fellépni, és profikat meghozottuló eredményt fog elérni. A Hanna meg a Zsófi az 16 éves, a másik fiunk, aki nincs itt, az 16 éves, a Zoárd az szintén, most töltötted be a 14-et, ővel is így vagyunk. Van 2 szakközépiskolás fiunk, aki most érettségizik, Svajda Szabolcs és Szalai Patrik Máté. Van egy felnőtt versenyzőnk, aki már körülbelül 10-12 éve velünk versenyzik, Zalőről jár edzeni, és van Masters 2-ben, az pedig 54 éves, a Kargarics Péter.
0: Sokan azt gondolják, meg én is ezt mondtam, hogy nem kifejezetten egy női sport, meg ugye azt gondolják, hogy az erőemelés a nagy súlyokról szól. Mi az, amivel mondjuk ti azt mondjátok, hogy többet is bele lehet látni ebbe a sportba? Tehát, hogy nem csak erről szól, nem csak az erőemelésről, nem csak a nagy súlyokról. Mi az, amit mondjuk az emberek nem látnak?
1: Szerintem mindenképpen azt, amikor nem csak azzal küzdesz, hogy kinyomd a súlyt, hanem például a saját lelki problémáiddal, vagy éppen az adott állapotban nem sikerül teljesítened az elvárt eredményt, és ez nagyon nagy bélyeget tud nyomni egy emberre.
0: Mivel tudnátok motiválni egyébként mondjuk most a hallgatókat, hogy esetleg megpróbálják egy kicsit közelebbről is megnézni ezt a sportágat?
3: Minden esetre szerintem egyrészt nagyon ajánlom, mert nagyon össze tudja hozni a csapatot, másrészt meg tényleg bárki bármit mondhat erre a sportra, hogy nem női. Én azt mondom, hogy lányoknak főleg, hogy ne adják fel, tehát bármilyen sportot elkezdenek, legyen az bármi, tényleg ne adják fel.
0: De tulajdonképpen nem mondom, hogy kifordít magatokból ez a sport, de igazából minden jót kihoz belőletek.
1: Igen.
2: Nagyon ügyelünk arra, hogy a bemelegítést azt tisztességesen végezzék el, és a bemelegítés az bemelegítés legyen, ne nyújtás legyen, és az edzés végén mindig szoktunk kardiózni, hogy ne csak az erőt, hanem az erőálló képességet is fejlesztünk. Abban a 10 percben felnőtt embereknek nehéz lenne ezt az edzést elvégezni, és ami nagyon-nagyon fontos, a nyújtást. Ugye a nyújtásnál nekünk azért még jó lenne, ha a Pálfalvi Zsanett ott lenne, mert a nyújtáshoz ő ért találkozunk a legjobban, de próbálunk mindig megfelelni.
0: Hát nyilván a bemelegítés és a nyújtás is azért is fontos, hogy azért a sérüléseket elkerüljétek.
2: Természetes.
0: Mennyit készültetek erre a tiszakécskei versenyre? Miből állt egy ilyen felkészülés?
3: Hát heti szintű. Tényleg fakvenyomás, meg ugye abban a fogyás is beletartozott. Főleg én, aki ugye nagyon szeret állni. És hát tényleg az, hogy fakvenyomás minden nap. Tehát.
0: Milyen a hangulat egy ilyen versenyen?
1: Azt nem mondanám, hogy nagyon nyugodt, de ami után már megvoltunk a versennyel, megvoltunk könnyebbülve, és teljesen átértékeltük magunkban az egészet.
0: Újabb rövid szünet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Miami, Amerika!
1: Nemrégiben Tiszakécskén mérettek meg a körmendi erőemelő fiatalok. Köbli Panka, Cserkuti Hanna, Simon Zsófi és Antal Zoárd, valamint edzők Vas László a Körmend FM stúdiójának vendégei.
2: Van valami verseny előtti rutinotok, mert hogy a nagy versenyzőknek, nagy sportolóknak mindig van valami kis rutin, amit el kell végezni, hogy szerencsét hozzon, vagy hogy jól teljesüljön. Például említettétek a fogyást is, mert ugye nyilván itt kell azért figyelni a súlyra is, kontrollálni kell mindent. Tehát, hogy vannak ilyen kis rutinjaitok?
3: Az edzőnk felesége beszokta fonni a hajunkat, és ez nekünk kicsit úgymond úgy érezzük, hogy jobb lesz, hogy szerencsésebbek leszünk, és így erőt ad nekünk. Ez így jó dolog.
4: Panka?
5: Nálam a zenehallgatás, az ára. Mindig csak az ilyen pörgősebb zenéket szoktam hallgatni verseny előtt, meg ugyanúgy is. És így tök azt érzem így verseny közben, hogy ennek így ki kell, hogy menjen, már nekem úgy a zene így egy ilyen terápiának számít. Uh-huh. Rengeteget hallgatok zenét ténylegesen.
6: Uh-huh. Hát én verseny előtt egy nappal mindig átgondolom, hogy hogyan fogom csinálni, hogyan szeretném csinálni, és mielőtt megyek súlyra, előtte is átgondolom.
2: Uh-huh. Ilyen megfontolt vagy. Mindenkiben volt druk a verseny előtt, az totálban megvan. De egyébként az egy kicsit úgy föl is spannol benneteket, nem?
3: Igen.
2: Jobban teljesítetek.
7: A verseny az más világ, ott már az ember csak úgy van, mint a nagy ujja, amikor kimegy a dobogóra, ott már nincs segítség. Ott csak saját magára számíthat. Uh-huh. Tehát teljesen fel kell, hogy pörögjenek. Uh-huh. Hogy pörögjünk, mert van, amikor én is ugyanezt éltem át. Meg még itt azért egy kis versenyrutint kell szerezni a lányoknak, fiúknak. Ez volt a harmadik versenyünk, az első az tavaly Mikulás Kupa volt Nyitrán. Akkor volt egy csodálatos diákolimpia Magyarországon, az ifjúsági korcsoportban több mint 800 versenyző vett részt, és most volt a profi emelőligánál a Magyar Bajnokság. És a negyedik versenyünk már Európa Bajnokság lesz, de még dolgoznunk kell, technikát kell javítanunk, erőt, állóképességet kell fejlesztenünk.
2: Neked végül is így lesz rutinatok, minél több versenyen részt vesztek, szerepeltek, abból tanultok,
3: igen,
2: és
3: igen.
2: Akkor azáltal tudtok fejlődni. Nyilván az edző is abból látja még inkább, hogy mi az, amin kell egy-egy versenyzőnek erősödni, fejlődni.
7: Fejbe kell nekik erősödni, nincs meg még a magabiztosságuk. El kell nekik azt érni, hogy csak a győztesek sírhatnak. Tehát egyszer-kétszer van verseny, tehát verseny után pityergés, ezt el kell felejteni. Verseny előtt kell felkészülnünk, felszívni magunkat, és a legjobbat kihozni magunkat. Sajnos még az edzőtermi eredménye alatt maradnak az országos versenyeken. Tehát a lányokban még bőven van.
2: Volt olyan pillanat a versenyből, ami úgy megmaradt benne, ami emlékezetes?
3: Hát talán amikor azt láttuk, hogy egy pillanat alatt igazából, amiért dolgoztunk több mint 6 héten keresztül, nem hozott gyümölcsöt, mivel eléggé bestresszeltünk, és tényleg az edzőtermi teljesítmény alatt nyomtunk, és ez eléggé megmaradt.
7: Én nem mesélném a helyedben a Diák Olimpián történt dolgokat, úgyhogy nem csak a versenyző hibázik, hanem a felkészítő stáb is, meg az edző is.
8: Ott ugye az volt az egész, hogy úgy volt, hogy 11-kor megyek rá a súlyra, viszont mi nem figyeltük ugye a táblázatot, vagy hát, hogy mondjam, amire ki volt írva, hogy ki mikor jön, és én sokkal előbb indultam, és hát ez eléggé nagy agresszivitást keltett ki belőlem. Hát ugye az első fogást azt sajnos nem sikerült kinyomnom, viszont a másodikra tényleg nagyon ideges lettem, és onnantól meg kiment az mind a kettő, tehát ott nagyon felspanoltam magam. De ez tényleg egy nagyon emlékezetes élmény volt számomra.
7: Talán itt vesztettük el a Diák Olimpiát, mert az a mi hibánk volt. Bemelegítés nélkül kellett súlyra menni. Az pedig lehetetlen nagy súlyra menni, és mégis megoldotta.
2: Mekkora súlyról volt itt szó?
3: Nem is emlékszem, 52,5-55.
7: 52,5. Az betakart, utána mentünk. Betakart, utána mentünk 52-re, és úgy javítottunk 55-re.
3: 55 volt a...

0: gumiablokkokon kínálunk.
1: Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
1: Reklámot hallottak!
5: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: elképzelni, akkor a súlyt meg tud mozgatni, mintha a lány.
1: Most a pankára kell tudni, hogy neki jó génjei vannak az édesanyjától. Édesapja a súlyemelő volt, még együtt dolgoztunk, tehát nagyon jó génekkel rendelkezik. Hát ez a 2 évet már együtt dolgozunk mi, hogy idáig elérjünk. A pank az tehetséges, ha ő is úgy akarja. Ha nem akarja úgy, akkor nem megy. Akkor nincs mit tenni, akkor engedik el. De az utolsó 2 hónapos felkészülése az csodálatos.
0: Egy ilyen versenyen, vagy maga az, hogy akár egy edzésen is a testsúly az számít ahhoz, hogy milyen súlyt tudsz emelni?
1: Igen. A testsúly, minél magasabb a testsúly, annál erősebb valaki. De ugye a pankát az 60 edzésen, az lenne jó, 61 kiló körül tudnánk tartani, és akkor az utolsó héten ott az könnyedén le lehetne adni az 1 kilót, és fel is gyorsulna tőle, ő neki ez plusz motiváció. Hannácska az olyan, most a testsúlya, hogy 75 és 84 kiló között van, de

0: Megegyeztünk, hogy nem fogyunk, majd az Európa bajnoks után lemegyünk 75-re. Hanna egy évvel ezelőtt mennyivel 8-10 kilóval, 20-al? 12 kiló plusszal került ide mostani súlyához, és ennek ellenére fejlődik. Hát a Zsófi az nagyon gyönyörű technikával dolgozik, csak ő azért alacsonyabb súlycsoportú, mert a Zsófinak az izomszerkezetét, a vállát, azt teljesen fel kellett építeni, újraépíteni. A Zsófival szerintem nagy jövő van. Hát a Zsófi az ugye tudni kell, hogy itt a kislányok azért, mint az életben is, hogy így fizikálisan is előbb érnek, mint a fiú. A Zoárnak majd olyan 2 év múlva kell erősebbnek menni, de Zoárdal az élen, ő érkezik először edzésre, utolsók között megy el, meg tisztességgel végig dolgozik mindent. Tehát ő majd fogja találhozni az eredményt. Itt most az nagyon sokat számít, hogy abba ne hagyják, mert a folyamatosság hozza az eredményt, az állandó tisztesség és munka.
1: Na hát akkor most végig megyünk mindenkin. Így a legutóbbi verseny kapcsán. Zsófi, te mióta űzöd ezt a sportot?
2: 2025. június elejétől, azt hiszem június 2-től.
1: Mi vonzott benne?
2: Igazából ez egy elég hirtelen dolog volt, mert egy ilyen iskolai dolog keretében elmentünk a főtérre, volt egy ilyen nap, amit a kihívás napjának neveztek, és ott találkoztam ezzel a sporttal, és több ilyen feladatot ki lehetett próbálni. Igazából ez megtetszett nekem, és fel is ajánlották, hogy elmehetnék az egyesületbe, és úgy döntöttem, hogy elmegyek. Azóta én ezt csinálom, és nekem nagyon tetszik.
1: Most ha jól láttam, akkor a legutóbbi versenyen 42,5 kilót sikerült kinyomni?
2: Igen.
1: Mit éreztél? Ez még nekem is sok.
2: Én nem örültem neki, megmondtam őszintén, mert ilyen 45 és 47 kiló, hát azt kellett volna hoznom, de nagyon nem voltam ott fejbe, ezért csak azt sikerült kinyomnom, és a többi nyomásot elrontottam. Úgyhogy erre nagyon nem vagyok büszke, de remélem jobb lesz.
1: Jobb lesz legközelebb?
0: Szerintem igen. Igen, most már előre tartunk a Zsófival egy-két lépésre. Zsófinak nagyon érzékeny a lelki világa, őt jobban fel kell készíteni fejbe mindenre, de én szerintem nagyon szépen alakul, nagyon aranyos szófogadó minden második nap.
1: Egyébként minden nap van edzés?
0: Egy héten 4-et edzünk, hétfőket, szerda az miattam nincs, mert nekem is pihennem kell valamikor a munka mellett, és akkor csütörtök péntek. Egyedül a Panka, mert ő jár focizni is, ő kapott olyan lehetőséget, hogy csak heti 3-szor, de ha valaki nem tud jönni valamelyik nap, akkor szombaton, vagy valamikor bejön, leedzünk, eldolgozunk, tehát heti 4 az általában a stabil edzésnap. Most pünköst hétfőn is edzettünk például, meg most már egyre többször jelenik meg, negyedik nap a Panka is, már többször volt rá példa. Pedig nincs rá kényszerítve.
1: Egy rövid szünet, aztán jövünk vissza, és mindenki elmeséli, hogy mikor és miért csatlakozott az erő.

0: Körmendi erőemelők, fiatal tehetségei és edzőjük a Körmend FM stúdiójának vendégei, a folytatásban pedig mindenkit ki fogok faggatni arról, hogy mikor és miért csatlakozott az egyesülethez, és hogyha már Pankával zártuk az előzőekben, akkor te leszel az első, téged kérdezlek. Te mióta űzöd ezt a sportot? Hát, mi vonzott benne?
1: Hát én ezt már lassan 3 éve csinálom, 1 év kihagyással ugye. Az az 1 év igazából az volt, hogy ki akartam magam próbálni más sportágba, ugye az volt a foci, amit ma is csinálok, heti egy szinten. Őszintén megvalva először nekem nem volt így gondolatom erről, hogy van egy ilyen sport. Ugye apukámnak volt az edzője a Laci, és ott egy szülinapon futottunk össze, és mondta apának, hogy engem elvinne egy edzésre, megnézne, hogy mik a képességeim. És én ugye elmondtam, hogy jó, rendben, kipróbálom, és így szó szerint így magába vonzott a sport. Tehát így azóta egyszerűen nem tudom abba hagyni, mert nem lehet.
0: És milyen eredményeid voltak eddig?
1: Szlovákiában ugye, amikor Nitrán voltunk, Mikulás kupán ott volt egy 52,5 kilós nyomásom, Diák olimpián ugyanúgy egy 55, vagy hát egy 55 kilós nyomásom, és most így Tiszakécskén is egy 55 kilós nyomásom. Ugye én eredetileg hát 57-tel, meg így 60-nal nyomok fekve, viszont így eddig mindig bal szerencsémre csak 2 fogásom volt jó. És hát ez nem tudom, hogy mi váltja ki belőlem, de nem vagyok annyira megelégedett úgy mégis az eleményeimmel.
0: De ez csak jobb lesz. Tényleg azért edzetek és dolgoztok, hogy ez csak jobb legyen. Ezen a versenyen, ha jól láttam, akkor az első hely mellett egy abszolút második is beköszönt. Melyikre vagy a legbüszkébb?
1: Szerintem inkább az abszolút második helyezésre, mert úgy, hogy is mondjam, tehát így első helyezés az nem is volt úgymond ellenfelem. Inkább egy ilyen felnőtt ellen mentem, de most nyilván ő ért el az abszolút első helyezést, ha minden igaz. És hát igen, inkább az abszolút második helyezés.
2: Azt hozzá kell tenni, hogy az ifjúsági korcsoport nálunk 14-től 18 évig volt, és ő csak egy 18 éves lány előzte meg.
0: Pont így a fejbe én is próbáltam.
2: Pontszám alapján van testsúly, kor, és akkor ebből számolnak ki egy átlagos pontot, és ebből lett, ez az abszolút, és ebből lett második a Panka.
0: Igen, ez tényleg azért ebbe a korosztályba abszolút büszke kategória.
2: Igen.
0: És hogy készültél erre a versenyre? Volt-e valami kis plusz az edzéseken kívül?
1: Őszintén megvalva nem nagyon. Ugyanúgy izgalommal vagyok tele minden egyes verseny előtt. Tehát nincs olyan, amikor otthon így apukámnak meg anyukámnak nem kezdeném el azt mondani, hogy mi van, ha nem megy ki, meg ilyenek. Végül csak tényleg ott vagyok, és úgy annyi az egész, hogy menni fog valaminek, mindenképpen kell lennie.
0: Hanna, mikor és miért kezdted el ezt a sportot űzni? Ha már így mindenkitől megkérdeztem előtted, akkor tőled is, és az OR-t sem fogja megúszni ezt a kérdést.
3: Én is 2025, május végén kezdtem el. Én is ugyanott, ahol a Zsófi a kihívás napján a főtérem. Eddig nagyon sok sportot próbáltam, de egyik sem fogott meg egyiket sem csináltam ilyen kitartóan, ha mondhatom így. Inkább szerintem azért fogott meg ez a sport, mert láttam magamban azt, hogy ebben tényleg jó tudok lenni, és nem fogok, hogyha ezt kitartóan csinálom, nem fogok mások alatt maradni.
0: Neked milyen eredményeid voltak eddig? Ez alatt a durván 1 év alatt.
3: Decemberben Nyitrán 1/4. helyezett, akkor volt a Diák olimpián 4. helyezés, és 1. helyezés a Tiszakécskei Liga kupán.
0: Azért azt gondolom, hogy ez sem egy rossz mutató, hogyha úgy veszem, hogy cirka 1 éve dolgozik veletek, és ilyen eredményei vannak. Azért ez is azt mutatja, hogy tényleg jó a gárda, jó az edzőcsapat, tehát hogy azért...
2: Igen, dicséretes a lányok fiúknak a teljesítménye. Én is büszke vagyok rájuk, csak nem lehet dicsérni őket, mert mondom a folyamatosság. Tehát itt az igazi nagy eredmény, az 17-18 éves korukban fog beérni, addig pedig dolgozni kell. Jó, talán jó úton haladunk.
0: Milyen érzés volt felállni a dobogó tetejére?
3: Nagyon jó, viszont mivel nekem sem volt a súly- és korcsoportban ellenfelem, ezért kicsit inkább ilyen szánalom első helyezésnek éltem meg, mivel nagyon jóval a tudásom alatt teljesítettem.
0: Zoárd, te sem úszod meg a kérdést. Mióta és miért?
4: Hát én 2025. augusztus óta csinálom. és én is ugyanúgy, mint a Anna és a Zsófi, ugyanúgy főtéren találkoztam ezzel a sporttal, és ott megtetszett nekem is. Én is próbáltam már több sportot, egyik sem volt az én sportom, úgymond. És hát ez az a sport, amivel én azt látom, hogy elérhetek valamit. Hold my bag, bitch! Hold my bag! Do you see this shit?

0: Laci, mi vonza a fiatalokat ebbe a sportágba? Most így végighallgatva őket, hogy mikor és miért, tehát annyira úgy érzem az ő gondolataikból és a szavaikból, hogy annyira jó a közösség, hogy igazából tényleg szeretnek hozzátok járni.
1: A lányok érkezésével megváltozott a hangulat. Jobb, csörfösebb, többször kell fegyelmezni. Vidámságot hoztak az edzőterembe, és az mellett hozzák az eredményeket. Nem úgy, mint a többi fiúk nem ért volna el eredmény, de valahogy egy kicsit a lányokra büszkében nézünk, jobbkedvel nézünk. Látjuk, hogy formásodnak, mind az egyik is lány, szépen alakulnak, izmosak, meg itt a fiúknak is nagyon emberségesek. Tehát tisztességgel, becsülettel jönnek időbe, ha nem jönnek, akkor elkérezkednek. Tehát szerintem jó hangulat, az idősebb korosztály is elfogadja őket. Meg itt azért nem csak az van, hanem például aki nekem segít felkészíteni őket, a Karvalics Peti, őt is nagyon szeretik. Ő ugrásba készíti föl őket, tehát hadd mondjam, egy kicsit ilyen baráti a viszony. A Bennyvel pedig ugye versenyen már megszokott, hogy hogyan készülünk föl, mikor jön. Ugye én az első két versenyükön csak távolból tudtam nézni őket, mert sajnos két súlyos műtétem volt, és mankóval jártam. Tehát a többiek versenyeztették le őket. Otthon meg tudtam tartani az edzést, de nagyon nehéz lett volna kimenni, beadni a súlyt. Az első ilyen közös versenyünk talán most volt a Tisza Kécskei, de lehet, hogy a személyes forrásomnak köszönhető, hogy ilyen keveset nyomtak. Nem tudom, hogy miért. Vonza őket, megbecsüljük őket, ők is minket. Remélem, hogy majd 3 év múlva már egy kicsit már kihúzva tudunk jönni újra.
0: És messze szól esett róla, hogy nincs megállás, készültök már Csehországra.
1: Igen.
0: Hogy készültök, mikor lesz?
1: A csehországi verseny az június 13-án lesz a mérlegelés, 14-én a verseny. Ezek az Európa bajnokságok valamikor éjfélkor, 1 órakor, 2 órakor hajnalban érnek véget. Aznap még ott alszunk, és akkor a társaságnak lesz egy jutalomnapja a Brünóba. Sörbicikli, nekünk szódával, nekünk sörrel, úgyhogy majd el leszünk, átmegyünk. Olomouczba lesz, 100 kilométerre leszünk Brünótól, de én ugyanazt az elvet szeretném beléjük nevelni, amin én magamat kísértem, hogy eredményt elérni, és mindig olyan helyre menni versenyezni, ahol még nem jártunk. Tehát hadd lássanak ez mellett egy kicsit Európát, vagy reméljük, hogy 2 év múlva más földrészre is el tudunk jutni. A felkészülés az általában 8 és 10 hét között van, egy 2 hétig, 2,5 hétig lealapozunk, utána egy kicsit próbálunk előtt fejleszteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 10-es széria számról visszamegyünk 6-osra, a végén 4-esre, 3-osra, és a legvégén, az utolsó 2 hétben már csak szabályos fekvenyomást hajtunk végre, mert úgy van nálunk, hogy kimész a padra, befekszel, kiemeled a súlyt, 3 bíró van, a vezetőbíró adja meg a levezényszót, utána a prezvezényszót, és majd megint a revezényszót, hogy vissza az állásba. Ezt mind a 3-at be kell tartani, és nagyon-nagyon készülünk erre, mert nekem egyszer vettek el gyakorlatomat, mert én sem vártam meg, hogy a súlyt ne rakjam vissza, és nem szeretném, ha abban a hibában esnének ők is, mert ezt nagyon nehéz megszokni. A csapatunknak van még egy oszlopos tagja, Palacs Gerger, arról elnézést elfelejtettünk nyilatkozni, mert ő nem tudott eljönni magyar bajnokságra betegség miatt.
0: Uh-huh. Mennyire jelent plusz nyomást egy nemzetközi verseny?
1: Hát ugye nagyobb a tét, több a versenyző, több az idegen versenyző, idegenek a bírók. Igaz, hogy minden nemzetközi versenyen azért magyar bírók is vannak, az utazás, kivesz belőlünk, akkor nem úgy alszol, nem azon a helyen alszol, mindenkiben benn van a stressz, a készülődés, akkor reggel időbe elmenni, valaki reggel 9:30-kor kezd, valaki délután 2-kor, vagy valaki este 6-kor, mint ahogy én szoktam, tehát jobban oda kell figyelni, nagyobb a teher, nagyobb, jóval.
0: És mit jelent számotokra, hogy végül is hazánkat képviselitek egy ilyen nemzetközi versenyen?
1: Körmend zászlót fordítva rakjuk ki.
2: Igen.
1: Meg Panka.
2: Hát igen, Panka te is.
0: De azért ez büszkeséggel tölt el benneteket.
2: Igen.
3: Igen.
0: Magyarként egy nemzetközi versenyen ott lenni.
2: Sokat számít nagyon.

0: valaki, akinek szeretnétek megköszönni a támogatást, mert hogy versenysport nincsen támogatók nélkül. Nyilván az edző.
1: Igen, elsősorban
2: az első.
3: Illetve a családi támogatás, talán az érzelmi, hogy és anyagi támogatást is.
4: Tehát a támogatáshoz nekünk úgy áll össze, hogy én kaptam a volt polgármesterünktől is támogatást, talán kétszer is. Az idén a jelenlegi polgármesterünk is támogatta az idei tavalyi utolsó versenyünket. Nehézben még nincs kész az egyesület. A finanszírozás az úgy működik, ahol akinek dolgozok, aki nekem dolgozik, mindenki tudja és versenyek előtt beszokta segíteni, meg van olyan szülő, aki bevállalja például a csehszlovákiai utat, autópályát, üzemanyagot, a saját, saját szállását, tehát a szülők is. Volt valamelyik szülő, tavaly az egyik versenyre adott egy nagyobb összeget, tehát el kell menni. Tavaly évben a versenyezésünk az ilyen 2,5 millió forint volt. Utazás, nevezési díj, tehát egy Európa-bajnoksága 100 euró a nevezési díj. Tehát ezeket jobbára inkább kapcsolati rendszeren belül lehet megoldani, tehát szponzor találni azt nem egyszerű, de még nem is próbáltuk, azért alakítjuk meg az egyesületet, hogy könnyebb legyen az a része is. De a lányok csinosan föl vannak öltözködve, mindenkinek van versenyruhája, versenypólója, cipője, tehát nem úgy megyünk ki, mintha valamelyik utcáról kergettek volna be minket.
0: Valamikor itt Körmenden láthatnak-e benneteket úgy nyilvánosan, hogy szerepelni?
4: Igen, augusztus 21-ére szeretnénk egy körmendi fekvőművő bajnokságot szervezni, aminek most állunk majd neki, és akkor a főtéren lesz, és a saját csapatomnak a tagjai is indulnak rajt, meg ezen kívül van még körmenden egy nagyon-nagyon ügyes fekvőművő fiú, remélem ő is indul, és nálunk tette le az alapokat, Móricz Benjamin. Úgyhogy remélem, hogy ő is nagyon komoly eséllyel indul ezért. Próbálnánk ezt pénzdíjassá tenni. Ha nem lehet pénzdíjassá tenni, akkor pedig valami bevásárló jegyet. Úgyhogy akkor szeretnénk fölépni. Nagyon hiányzik nekünk, hogy az idén nincs a kihívás napja, mert úgy látszik, ez volt a legjobb toborzó. Az a baj, hogy bármelyik iskolába elmegyünk, befogadnának. Csak nekünk nagyon-nagyon sok a felszerelésünk, amit ki kéne mindig vinni, kipakolni, elpakolni, kiesne egy nap. Erre a körmendi kihívás napjára nagyon-nagyon jó volt. Voltunk sokan, és akkor tudtunk készülni. Hát 4-ből 3 onnét került hozzánk.
0: Neked tulajdonképpen ez egy lehetőség arra is, hogyha valakinek megtetszik, akkor tud csatlakozni.
4: Így
0: ott
4: van,
0: meg tud ismerkedni magával a sportággal, az élő példák pedig itt ülnek. Mit üzenétek a hallgatóknak, hogyha megtehetnétek így ezzel a sportággal kapcsolatban?
4: Jöjjenek a gyermekek, felnőttek, próbálják ki. Várjuk őket szeretettel.
0: Hol érnek el benneteket?
4: Körmend Munkácsi Mihály 9. A sportot nem csak a sport eredményéért küzdünk, hanem azért is, hogy minden tagunkból becsületes ember válik.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép zárszó volt. Nagyon sok új csatlakozót és tagot kívánok nektek, és nagyon sok sikert a folytatáshoz is.
4: Hát köszönjük!
5: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
6: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
7: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. UR Discount Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
8: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
9: Reklámot hallottak.
5: 99.8 Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
11: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeret. És jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
10: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mann Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában, az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzúzalékból épült utak felszedése a megoldása a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári színidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
5: Sporthírek.
10: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán magyar kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
5: Időjárás jelentés.
10: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Mar-

0: hangszerbemutató varázsolja el. A felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Márkó Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
8: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
7: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádas Duna a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
9: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassa beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
7: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
10: Sporthírek.
7: Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulkánenergia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
10: Időjárás jelentés.
7: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gargo Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
1: Töltsd május utolsó vasárnapját az oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: És most
8: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM. Rád.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Töltsd május utolsó vasárnapját az Oszkói szőlőhegyen. Május 31-én újra kitárulnak a varázslatos hegypásztorpincék kapui, ahol a 19. Orbán napi hegyi vigadalom és pannonhelyi termékvásár vár rád. Kóstolj bele a zamatos borokba, a helyi ízekbe és a vásári forgatagba. Kapcsolódj ki íjászattal, lovaglással vagy a látványos solymász bemutatóval. Amíg a gyerekeket állatsimogató fajátékok és hangszerbemutató varázsolja el, a felnőtteket pörgős country tánc és a Koprive zenekar autentikus tambura muzsikája szórakoztatja. A belépés díjtalan. Részletek a Hegypásztorkör Facebook oldalán. Gyere el, teremtsünk együtt hagyományt!
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
5: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
4: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában, az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyárra 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
0: Sporthírek.
4: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak, délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Na.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, hogy érzed, te is azt az űrt, ami kettőnk közt itt van már régen. Nem tudom, miért is küzdünk, amikor elrontottuk vége.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
2: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
1: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satmán László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyéshegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
3: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassza beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
1: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
0: Sporthírek.
1: Hetedszer bajnok a Falco. A Falco Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak, délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben, magam szeretni igazán az a plán. Körülöttem mindenki csak követő, minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass, látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem, nem látják az igazat, csak kevesen.

0: know no better.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Battyány Örökség Központ ad otthon szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
3: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretni. És jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
2: Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Battyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Battyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Ócsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multi-beam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
1: Sporthírek.
2: A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A Viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
2: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsik is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
1: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány-Satmán László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. Negyedik alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
3: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassza beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
1: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárca vezető Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
0: Sporthírek.
1: Hetedszer bajnok a Falco. A Falco Vulcanenergia Kft. Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak, délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: Szokol Péter, színművész.
3: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Nehezen megy a kérés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
5: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
2: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
6: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
2: Például.
6: Munkát, és az...
2: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
6: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
2: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelmeztervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
6: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
2: Hát reménykedem benne. Meg lehet győzni engem. Erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
6: Ja,
2: és abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki összer, ezzel sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
3: Még a motorodat is kölcsön adod?
2: Hát, ha mondjuk a bátyám kérni, igen.
3: Na, ő kéri. És ha én?
2: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
3: Hát, nem vagy, hogy 20 éve motoroztam utoljára. Na. És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
2: 10 perc, 3 óra.
3: Hát ez vagy elesett, vagy... Kérlek, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
2: lyukat. Jó, akkor kölcsön adom.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: De nem szívesen, ugye?
2: Nem szívesen, hát, de kölcsön adom.
3: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
2: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
3: Igaz.
4: Ennek után.
2: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
3: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk, évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan, hát hogy akkor vigyelek haza?
2: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás, tehát ha nem jár busz,
3: van,
2: ilyesmi.
3: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
2: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
3: Na, kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
2: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
3: Jó, vanna, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
2: Hát így miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohadj meg, tehát ekkora vízét, patárját csapni azért a 20 percért.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Összezárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben, kiderül minden, soha se késő, soha se késő.

0: egész.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Nehezen megy a kérés.
4: Felfelé.
3: Így is, felfelé is, és bárkitől
4: így
3: kérni
4: is?
3: Valamit. Igen.
4: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
3: Ez nem...
4: Ki
3: nem,
4: tudnál mondani azt?
3: Nem
4: következhetne. Inkább összeesel az éjségtől?
3: Igen, sajnos.
4: Tényleg ájulás, igaz?
3: Tényleg, jaj, tehát végletesen.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e három kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
1: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
2: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
1: És konkrétumokat kérsz?
3: Igen.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
1: De igaziból?
4: Igaziból.
1: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a lábam.
4: Igen.
1: Konkrétumokat. Aha. Is.
2: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben, akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak. Ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
3: Kérni.
2: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
3: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
2: Igen.
3: Mindenféle konkrétumot is.
2: Csak tudod, mi a bajom? Na, az mi? A bajom, hogy aki kér,
3: az kap.
2: Az gyenge. Igen, de igazad van. Hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
3: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy
2: az
3: majd
2: is lehet.
3: Én, nekem igen. Ne segítsen senki.
2: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
3: én minden leterítem a vadat egyedül.
2: Így van.
3: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
2: Így. Na, ez mondjuk van benne egy ilyen.
3: És igen. Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki pedig is egy
2: butaság. Ma pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
3: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, uh-huh. Még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
2: Uh-huh. Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
3: Akkor lehet, hogy lenne.
2: Biztos, csak nekem
3: nem
2: egy
3: biztos,
2: rossz érzés lenne.
3: Nem biztos.
2: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz jobb lenne. Így, hogy meghívtatok.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
2: kérsz?
1: Kérni
2: a feleségemtől.
1: És mit kérsz tőle? Most egy ebédet?
2: Egy kávét, vagy valami.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
1: De felveszed?
2: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
1: Igen, meg tudná.
4: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem, az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem, vagy nem.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
2: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
5: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
1: Nagyon akarod a dolgokat.
5: Igen.
1: És célba is érsz vele?
5: Igen, legtöbbször.
1: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
5: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a dolgot.
1: A másodiknál sem, hanem tulajdonképpen...
5: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, azt vigyél csak szépen haza.
3: Sövegjártó Áron.
6: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
1: Kérni.
6: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: A Ritmus a zenekar adja a talpalával út a májusfa kitáncoláson. Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Battyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
10: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akiknél már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élő zenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretettel, és jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
9: Battyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Battyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mon Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köbel Anita kormány szóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Nyolcszorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre.
8: Sporthírek.
9: A körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A Viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a körmendet.
8: Időjárás jelentés.
9: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
11: Lux Funk Black Mix.
12: Black Mix.
13: If y'all really like to rock the funky beats.
14: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
11: Lux Funk Black Mix.
15: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
16: Görmend FM, rap hangolva.
11: Black Mix.
15: Bővebb info a műsorról.

0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexan DJ.
2: A Lexan DJ.
1: Slim Fit.
2: Slim Fit.
0: Lex Funk.
2: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lex Funk. Black Mix.

0: A Black Mixben a Legfeng DJ.
1: A Legfeng DJ.
0: Slim Fit.
1: Slim Fit.
2: Legfeng.
1: Legfeng.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.legfeng.com
2: Legfeng. Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Slim Fit.
2: Slim Fit.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Slim Fit.
2: Slim Fit.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a múzeumban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jó idő beköszöntével fokozódik a szabadtéri tüzek kockázata is. A kerti hulladék égetést, amelynek rendje egyébként is önkormányzati rendelethez kötött, érdemes komposztálással kiváltani, hangsúlyozta a Balog Eszter főhadnagy. A vasi katasztrófavédelem szóvívője hozzátette, a szabadtéri tűz eldobott csikkekkel is okozható, erre fokozottan figyelnie kell a dohányzóknak.
2: Ha valaki a saját kertjében vagy a telkén összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, akkor az összegyűjtött zöld hulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és a ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
1: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satmán László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. Negyedik alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
3: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd Dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassza beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
1: Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok.
0: Sporthírek.
1: Hetedszer bajnok a Falco. A Falco Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Görlend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról

0: Lexman Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
0: Stílor.
2: Stílor.
1: Lexfunk.
2: Lexfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc.

0: A Black Mix-ben Alexan DJ.
1: Alexan DJ.
0: Stílor.
1: Stílor.
2: Lux Funk.
1: Lux Funk.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Stílor.
1: Stílor.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: A Black Mixben Alex Van DJ. Stílor.
1: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: It's holiday.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Ritmus a zenekar adja a talpalávalót az 55. májusfa kitáncoláson. A Batthyány Örökség Központ ad otthont szombaton a májusfa kitáncolásnak és a 30. Szivárvány Regionális Gyermeknéptánc Fesztiválnak. A májusfa kitáncolás után néptáncgálát tartanak a szabadtéri színpadon, este a Ritmus a zenekar ad koncertet a Várudvaron. Fúziós zenével érkeznek, nyilatkozta a Musa József zenekarvezető.
3: Számunkra mindig nagy öröm egyébként egy megkeresés, főleg azoknak, akik mert már korábban jártunk, így gyakorlatilag jó hangulatú volt az előző esemény, és hát igazából ezt mi igyekszünk tényleg mindig a lehető legjobbunkat nyújtani. A repertoárunkat illetően igazából ugye magyar népzene és cigány népzenei fúzió vegyesen lesz az első, második és harmadik albumunkról válogatunk össze zenéket. Igazából az élőzenének mindig megvan a varázsa, és hát igazából így üzenném a táncosoknak, hogy jöjjenek minél többen, és hogy élvezzék a zenét, és hogy táncoljanak, bulizzanak egy nagyot. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és mindenkinek ajánljuk magunkat szeretni. És jöjjenek, hogy tapasztalják meg, hogy milyen egy igazi ritmusás hangulat.
2: Batthyány desszertek újra gondolva, édes hétvégével várják az érdeklődőket. A történelmi édességek, a csokoládé világa és a főúri gasztronómia kerül a középpontba Körmenden az Édes Napok program sorozaton, amely a Batthyány család desszert kultúráját idézi meg modern formában. A többnapos rendezvény előadásokkal, alkotó pályázattal, gyermekprogramokkal és különleges csokoládé kóstolóval várja az érdeklődőket.

0: rendeletben meghatározott időben szabad elégetni, és ebben meghatározott napokon. A tűzvédelmi szempontból mi mindenképp azt javasoljuk, hogy biztonságosabb a komposztálás, vagy el kell szállítani a zöld hulladékot. A szabadtéri tűzek egyik gyakori kiváltó oka lehet még az eldobott és még parázsló cigarettacsikk is. A tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a csikkeket gyűjtsük össze, és tábortüzet pedig csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk, és csak akkor, hogyha nincs elrendelve az adott vármegyében a tűzgyújtási tilalom.
1: Különleges műtárgy restaurálása fejeződött be a Dr. Batthyány Satman László Múzeumban. Egy 8. Orbán pápát ábrázoló 1629-ben készült festmény került elő egy későbbi alkotás alól, közölte az intézmény közösségi oldalán. A 17. századi pápát ábrázoló festmény tavaly fedezték fel egy 20. században készült kép alatt. A rejtőző alkotás Batthyány Gyula festménye mögül került elő. A megszépült mű jelenleg keretének elkészítésére vár, ezután pedig a múzeum állandó kiállításában lesz látható. 4. alkalommal rendezik meg az örömkaszálást Nádasdon a Cseresznyés hegyen szombaton, Pogács Mónika tudósít.
2: A hagyományőrző program kora reggel a kaszások találkozójával kezdődik, amelyet pálinka kóstoló és közös kézi kaszálás követ. Az eseményre jelentkezők saját kasszájukkal vehetnek részt a rendezvényen. A programban kaszás reggelit is tartanak majd dr. Szinetár Csaba természetvédelmi szakember vezetésével. A kaszáló gyümölcsös élővilágát bemutató program várja az érdeklődőket. A résztvevők a gyümölcsös élővilágával ismerkedhetnek meg közvetlenül, miközben a kassza beállítását és használatát is elsajátíthatják. A program részeként Kovács tűzhely mellett mutatják be a kaszakapálás technikáját, emellett lehetőség nyílik a kaszafenés gyakorlására is. Délelőtt szénagyűjtési és takarási bemutatót tartanak, majd kihirdetik a kaszás pálinka bírálat eredményeit. A rendezvény célja a hagyományos paraszti eszközök és munkafolyamatok megismertetése. A helyszínen olyan kaszákat és tartozékokat is bemutatnak, amelyeket korábban széles körben használtak, ma azonban már főként múzeális értékként találkozhat velük a fiatalabb generáció. Az eseményt Nádasd község önkormányzata támogatja.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbatyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Újra elnyerte az Ökoiskola címet a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola, elismerve az intézmény hosszú évek óta végzett környezeti nevelő munkáját és fenntarthatósági programjait. Az intézmény már 2023-ban is megszerezte a rangos minősítést, amelyet azok az oktatási intézmények kaphatnak meg, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos szemlélet kialakítására, a fenntarthatóságra és a természetvédelemre. Az elmúlt években az iskola számos olyan programot szervezett, amely a diákok környezeti érzékenyítését szolgálta. Két komédia premierjét mutatta be a Vasvári Játék Színke Hidakustyánban a Mariska udvarban, közölte a társulat. A tájékoztatás szerint Hans Sachs kerítőnő, valamint Ha meghal a férj című komédiáit állították színpadra Mann Lajos fordításában. A darabok örök emberi témákat dolgoznak fel humoros formában. Az előadás autentikus környezetben egy pajtában zajlott, ahol a közönség szalmabálákon ülve követte a játékot. A premierest utána a közönség tagjai a helyszínen maradtak, beszélgettek és közös fényképet készítettek a társulat tagjaival. Az aszbeszt tartalmú kőzuzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára, mondta a Köböl Anita kormányszóvivő Budapesten a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az aszbeszt tartalom ártalmas, ha a porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem. Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak a felszedése és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása.

nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki. Hamarosan újra teljes vonalon járnak a szerelvények Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint a mérővonat közlekedése a forgalom újraindítása előtti egyik legfontosabb műszaki ellenőrzés, amely igazolja, hogy a felújított pálya készen áll a vasúti forgalom visszatérésére. Ennek eredményeként pénteken megindul a forgalomba helyezési eljárás, és szombattól ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok. A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a nyári főszezonban már korlátozás nélkül haladhatnak a szerelvények. Bemutatta két új államtitkárát, Lannert Judit. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárának Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, közölte a Tárca vezető Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi miniszter kijelentette, az új vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Péntektől vasárnapig mintegy 250 ezer utassal számol a Budapest Airport. Az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője miatt péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 4,5 millió utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, hangzott el az események kapcsolatos sajtótájékoztatón. Szabó Vilmos, az MLS szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben, a PSG támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra. A régió online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel programmal lepi meg gyermekét. Az ajándékokra a családok többsége 5 és 10 ezer forintot költ, tájékoztatta a játékkereskedelmi cég az MTI-t. A szülők 81%-a közös élményt is szervez május utolsó vasárnapjára. A leggyakoribb programok közé tartozik a kirándulás, a helyi gyereknapi rendezvény, a fagyizás vagy éttermezés és az állatkert és a vadasparkok. 8-szorosára növelte a Magyar Telekom a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózat kapacitását. A szolgáltatást a szurkolók május 30-án az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjén használhatják először. Ugyanezen a napon a vállalat országszerte is megnyitja a nyára 5G, valamint gigaerős vezetékes hálózatot ügyfelei számára. A kifejezetten stadionokra optimalizált multibeam antennákkal erősítette meg a társaság a Puskás Aréna 5G hálózatát a budapesti döntőre. A Körmendi FC ezüstérmes lett a labdarúgó vármegyei Halmosi Zoltán Magyar Kupában. A viadalt a Sárvár FC nyerte, miután a szerdai döntőben 6-3-ra győzte le a Körmendet. Hetedszer bajnok a Falkó. A Falkó Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHS Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán. A szombathelyi csapat így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NBA döntőjét, és fennállása 7. aranyérmét szerezte meg.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

hazám, kebledre, s lettél magzatod miatt. Magzatod!

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Hello? Aha. Yeah. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

FMK. Nekem egy szép, meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, összesen 16,4 milliárd.